Bach 226-os jegyzékszámú motettája hangzott el a Helsinki Kamarakórus és a finn barokkzenekar előadásában. Ez a mű először Johann Heinrich Ernesti Gyász szertartásán hangzott el, ő a Szent Tamás iskola rektora volt Lipcsében. Anne Klein kompozíciója következik, In Thy Beauty.

In Thai Beauty. Anne Klein, egy 1980-ban született zeneszerző hölgy kompozíciója hangzott el, ami egy cselló vonó zenekari darab, 2015-ben készült, a címe a belső szépség keresésére utal. Most Helena Tulve zeneműve következik.

Helena Tülve kompozíciója hangzott el. Ez a mű, azt olvasom, hogy többféle formában létezik. A legismertebb formája egy vers, illetve az ahhoz kapcsolódó zenei feldolgozás, a verset pedig Dylan Thomas, egy velszi költő írta. Karin Rehnqvist zenéjét halljuk.

Take the Milky Way. Ez Karin Rehnquist kompozíciója volt, egy vokális mű, ami az emberi hang sokszínűségét kifejező erejét használja ki. Rehnquist zenéje sokszor merít a népzenéből, de kortárzenei eszközökkel dolgozza fel a dalokat. Következő kortárszerzőnk Santa Ratnice.

Casual Usual, Matilda Seppele kompozícióját hallottuk, ezzel ért véget a Helsinki Kamarakúrus és a Finn Barokk zenekar hangversenye. A finn zene szerzőnő egyébként a kortárs zene határterületein dolgozik, mindig figyelmet fordít a hangzás és a tér kapcsolatára. Most egy Handel Anthemet hallgatunk meg.

Antem egy árvaház javára. Handel muzsikája szól. Handel megvakulása után emlékezetből tovább játszotta az orgona versenyeit, és a messiás előadásait is irányította, az oratórium előadásából befolyó jövedelmeket pedig mindig egy árvaháznak ajánlotta fel. Bach Ámos szóló szonátájának andante tételét halljuk.

Bach 1003-as jegyzékszámú A-moll szóló szonátájának harmadik tételét Anatol Tóth, vagyis Tóth Antal játszotta, aki egy nagyon tehetséges fiatal hegedű művész, sok nemzetközi díjat nyert, és elismert szólistaként, illetve kamarazenészként is Európában és Amerikában. Most hallgassuk meg Bach D-dur partitáját.

Bach D-dur partitáját Sakhelyeg Nosrati játszotta. Ez az egyik legnehezebb partita. Mellesleg a partita egy többtételes, szvit jellegű hangszeres mű, ami csembalóra, zongorára, klavikordra készült, a tételsor pedig a barokk táncok szabályait követik. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Schumann negyedik szimfóniája következik a Nocturnóban. A komponista 1845-ben komponált ezt a művet, amikor fizikailag és lelkileg is nehéz időszakon ment keresztül. A mű alapvetően D-mollban készült, ami sötét drámai hangulatot sugal, de az egész szimfónia végül D-durban, tehát diadalmas, reményteljes lezárásban ér véget. A Schumann műben érezhető Beethoven hatása. A szimfónia komponista személyes harcának zenévé formált kifejezése nagyon nagy sikert aratott, és ma is szívesen hallgatják a zenekedvelők. Hallgassuk Schumann negyedik szimfóniáját.

Schumann negyedik szimfóniáját a Biel Szolotorni Szimfonikus Zenekar adta elő vezényelt Kaspar Zender. A komponista mindig ügyelt az egyes hangszerek színeinek kiemelésére, gazdag hangszerelésére, a mű nagyon nagy hatással volt Brahmsra és Dvorsákra is. Schubert C-moll szonátája következik.

Schubert C-moll szonátáját Francesco Piemontesi játszotta. A C-moll szonáta Beethovent idéző első tétele rendkívül szaggatottan csendült fel a művész ujjai alatt, a finálé ördög galopja pedig olyan, mint egy ilyen mániás szakaszban ábrázolná a szerzőt. Most egy jóval lágyabb darab következik, Foré Pavagna.

Gabriel Fauré pavanyját játszotta a BBC Velszi zenekara, vezényelt Grant Llewellyn. Fauré tanítványai között olyan hírességeket találunk, mint Maurice Ravel vagy Florence Schmidt, de tanította Enescut és Nadia Boulangert is. 75 éves korában vonult nyugalomba. Most egy ismeretlen salzburgi szerzetes muzsikája szól.

In aller Welt mein liebster Hort. Egy 14. századi ismeretlen salzburgi szerzetes kompozícióját adta elő az augsburgi régi zene együttes. Saint-Saëns leghíresebb zenéje a Sámson és Delila opera. Most a Csók árját halljuk átiratban, a szólista Jouko Harjanne.

Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című operájából a Csókárja átiratát Jókó Harjanne és a Norvég Rádió zenekar adta elő Ari Raziläinen vezényletével. Giovanni Antonio Piani szonátája következik, ő valószínűleg az 1670-es években született, és a 18. század első felében volt nagyon aktív.

Giovanni Antonio Piani, sonata e Eva Saladin, Daniel Rosin és Johannes Keller játszotta. A komponista elsősorban hegedű művész volt, művei tipikus barokk vonásokat mutatnak. Petko Steinhoff-tól következik a Lovasok ballada. A Kavali férfi kórust halljuk.

Petko Stajnov lovasok balladáját a Cavalli férfi kar énekelte Mihály Angelov vezényletével. Georges Hue egy francia zeneszerző és karmester volt, főként operáiról és dalairól ismert. Párizsban született és ott is élt. A konzervatőrön Jules Massenet, César Franck voltak a mesterei. Fantáziája szól.

George Ü fantáziáját Iveta Kundratova és Inna Aslamasova adta elő. Utolsó muzsikánk ma a svéd zene atyának tartott Johann Heinrich Roman Émol szimfóniája lesz, de előtte megköszönöm megtisztelő figyelmüket a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkenése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölt a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A tárcavezetőt mások mellett a két leendő tisztségviselő, valamint Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is elkísérte. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program országjárás és Vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni, a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kaptak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ízek honlapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakoznak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, amelyet június 18-án tartanak. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás, a meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 10 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-18 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között alakul.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Földes Imre zenetörténész, tanár, életét és munkásságát idézzük fel.
2: Én szoktam mondani, hogy én erre már nem emlékszem. Egyszer megnyugtatott valaki, nem az a fontos, hogy ön emlékezzék, elég, ha én emlékszem, mármint, hogy a diák, hajdani diák.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau, Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
3: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
0: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban.
4: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenészerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto, illetve Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket, Szegyül Dénest hallják. Csajkovszki zenéje szól elsőként itt a Muzsikáló reggelben, az Ádúr Vász kertszót halljuk Prunyi Ilona előadásában.

Csajkovszki Ádúr válszkercóját hallottuk, Prunyi Ilona játszott zongorán. Bachal folytatjuk a Hámor zenekari szvit első tételét, Mark Hantai és a Le Concert de Nation játsza. Vezényel Jordi Savall.

Bach 1067-es BWV számú Hámol zenekari szvittjének első tételét játszotta Mark Hantay és a Le Concert de Nation. Vezényelt Jordi Savall. Most hárfa zene következik, François-Adrien Boldieu C-dur hárfa versenyének harmadik tételét Marisa Robles és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában halljuk. Vezényel Ayanna Brown.

0: François-Adrien Boldieu C-dur hárfa versenyének harmadik tételét hallották. Marisa Robles volt a szólista, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszott vezényelt, Iona Brown. Hogyha hárfást látnak, akkor hadd adjak egy tippet, nézzék a kezét egy darabig, gyönyörűen játszanak. De a különleges érdekesség az egy kicsit lejjebb van. Nézzék a lábukat is. Elképesztő, hogy mit csinálnak a kuplunggal. Fél hét van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Irodalmi percek jönnek, vidám percek jönnek. Karinthy Ferencre emlékezünk, aki 1921. június 2-án, tehát ezen a napon született. Ő háromszoros József Attila díjas, valamint Karinthy gyűrűs magyar író, drámaíró, dramaturg, Karinthy Frigyes fia és Karinthy Márton édesapja. Most az egyik karcolatát halljuk Darvas Iván előadásában, utána pedig boldog zene jön.
2: Boldogság mostanában. Először indultunk Olaszországba annyi vágyódás után, s külön öröm, hogy Déri Tiborék is azzal a vonattal utaztak Velencéig. Nagykanizsáig mindent fölettünk, attól fogva csak ittunk. Előbb Barack pálinkát, a határon túl pedig Sligovicát, amit a kotoribiai állomáson vettünk. Este a nők visszavonultak, mi meg kiáltunk Tiborral a folyosóra, cigarettáztunk, a karsztok sötét vonalatait figyelve. Messze a hegyoldalban egy magányos kis kunyhó két ablaka világított az éjszakába. Látod, mutatta Déri, a boldogság. Egy ilyen magányos kis házikóban van eltemetve. Mindig az ilyen magányos házikókban. Aha, helyeseltem. Igaz, jutott eszébe, a kunyhóból nézve meg tán egy ilyen távol zakatoló vonatban fut el a boldogság. Aztán sok év telt el, s ismét együtt utaztunk vidékre, már nem is tudom hová, valami irodalmi izére. Láttunk megint egy kivilágított, magányosan álló kis házat. Nekem, ha valami gazságot lehet művelni, átkozottul élesen kapcsol az emlékezetem. Nézd csak, Tibor! Egy ilyen magányos kunyhó. Nem oda van eltemetve a boldogság? Csak ugyan élünk ült fel Déri. Csak ugyan. Persze az is lehet, folytattam Sandán, hogy a házikóból nézve meg épp ez a vonat a boldogság, ahogy elzakatol. Déri eltűnődött, felém fordult. Milyen szép gondolatok jutnak a te eszedbe, mondta. Te mondd, miért írsz te olyan gyönge dolgokat?

On the Sunny Side of the Street klasszikust hallottuk a The Clark Sisters előadásában, előtte pedig Karinthy Ferenc karcolata szólt, Daras Iván színművész hangját hallottuk. A címe az volt, hogy A boldogság nyomában. Hát jó napindító kérdés lenne az, hogy vajon hova van eltemetve a boldogság, hogyha nem lenne ilyen korán, illetve nem lenne ez egy kicsit elcsépelt gondolat. Folytassuk a klasszikus értelembe vett klasszikus zenével. Carl Nielsen Saul és Dávid című művéből szól részlet a második felvonásból. Az előjátékot halljuk. A Dán Rádió szimfonikus zenekara játszik vezényel Thomas Dausgaard.

Oscar Nielsen, Saul és Dávid című művéből szólt a második felvonás előjátéka, a Dán Rádió szimfonikus zenekara játszott. Kiváló előadás volt, kiváló kompozíció volt. Arról kezdtünk el gondolkozni, talán a többes szám az kicsit intokolatlan, szóval arról kezdtem el beszélni, hogy vajon hol van eltemetve a boldogság. Ugye Karinthy Ferenc nyomán jött ez a gondolat. És hát Haydn számára azt nem tudom, hogy hol volt eltemetve, de hogy hol lehet igazi boldogságra, arról lehet talán némi információnk. Ugye egy idő után Londonban költözött, ahol nagyon szerették őt, körbe rajongták, és több visszaemlékezés szerint is ezeket a londoni éveket nevezte élete legboldogabb időszakának. Ugye szabadon kísérletezhetett, mindent megkapott, amit csak akart, még a saját nevével díszített harisnyát is gyártottak számára. Hát ez már tényleg a boldogságnak a ne továbbja. Mit meg nem adnék egy saját névvel díszített harisnyáért? A G-dur zongorát jó elsötétele szóval.

József Haydn G-dur zongora triójának első tételét hallottuk az Oberlin trió előadásában. Georges Bizet következik, akinek a boldogság ideája a sikeres operaszerzői lét lett volna, de sajnos ezt nem érhette meg, folyamatos kudarcokkal küzdött, remélem most már a felhőkön csücsülve látja, hogy például a Carmen milyen szép pályát futott be. Ebből szól most a csempészinduló, a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszik.

Bizet Carmen szüjtjéből szólt a Csempész induló, a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Georges Prêtre. Beethoven zenéje következik, a C-dur polonész szól, Julius Kacsán játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven opusz 89-es C-dur polonézét hallottuk, Julius Kecsen játszott zongorán. Manuel de Falla szerzeménye következik, a hét spanyol népdal 6. tétele szól, Alison Balsam játszik trombitán, akit már csak felvételen tudunk meghallgatni, visszavonult az aktív koncert szerepléstől, azt hiszem, hogy neki sikerült a csúcson abba hagynia. Nagyon szép karriert futott be, az utolsó koncertje a Promszon volt, tehát azért ez tényleg irigylésre méltó. A Göteborgi Szimfonikus Zenekar kíséri.

0: Manuel de Falla 7 spanyol népdal sorozatából szólt a negyedik tétel, Luciano Berio előadását, illetve átiratát hallottuk, Harrison Balsam játszott trombitán, a Göteborgi Szimfonikus Zenekar kísérte. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Emellett megnyílt az út a Horizon Európa kutatási együttműködéséhez is. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadásátvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A gyermekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet a jövőben közösen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését és a családok támogatását is. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romja alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. A munkában csaknem 140 hivatásos tűzoltó, valamint önkéntesek is részt vettek. A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Az EduMód az első magyar felsőoktatási pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Az anyagot mostantól bárki elérheti, valamint közzéteheti az általa kipróbált módszertani megoldásokat is. Végül pedig a várható időjárásról. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszán túlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 19, a Tisza tó 22 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
4: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. 3 nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
6: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
5: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Mai összeállításunkban Beyser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula alkotásait játssza az Anima Musicae kamarazenekar. Vezényel Horváth Balázs. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
7: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük! Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Lendületes kedreggelt, kellemes ébredést, békés készülődést, de mindenek előtt jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Mátyus Otto és Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket. Szeidl Jénest hallják. Wolfgang Amadeus Mozart Szöktetés a Szerályból című operájának nyitánya szól elsőként a mai muzsikáló reggel második órájában. A Zürichi Opera Mozart zenekara játszik, vezényel Nikolaus Harnoncourt.

Wolfgang Amadeus Mozart Szöktetés a Szerályból című művének nyitányát hallottuk, a Zürichi Opera Mozart zenekara játszott vezényelt Niklaus Harnoncourt. Özsen Iszáj következik, aki nem csak nagyszerű zeneszerző volt, hanem kiváló hegedűművész is. Kortársai a hegedű királyának nevezték. Joachim állítólag egy koncertje után azt mondta, mármint Joachim József, hogy még soha nem hallotta így megszólalni a hangszert. Ez aztán a dicséret. Fritz Kreisler pedig így fogalmazott, a legnagyobb élő hegedűművész. Most tőle szól a mazurka, Pierre Fouchanré, a hegedűszólista, Sáni Dilluka játszik zongorán.

Isen Iszály Mazurkáját hallottuk, Pierre Fusenri és Sáni Diluka előadásában. Beszéltünk arról ugye, hogy Iszály milyen nagy hegedű művész volt, és tartozik az ő nevéhez egy botrány is, birtokolt egy Stradivárit, amit 1908-ban Oroszországban elloptak az öltözőjéből. Ez akkoriban egy európai szintű szenzációt keltett az akkori zenei sajtóban. De azért azt gondolom, hogy ez nem ilyen korszakbeli sajátosság volt, hogyha most ellopnának egy Stradivárit, az azért elég sok helyen megjelenne. Én biztos bemondanám, de szerencsére ilyen mostanában nem történik. Handel következik,

Handel örül a király koronázási anthem sorozatából szólt két tétel a The 16 együttes előadását hallottuk, Henry Christophers vezényelt. Schubert következik, akiről tudjuk, hogy egy tanító családban nőtt fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy ház, amiben kis túlzással két szoba volt. Az egyik szobában laktak, a másik szobában tanítottak. Nyilván a kettő között volt valami átjárás. És hát Schubertre is ez az élet várt. Volt is egy idő, amikor elvégezte a tanítóképzőt, és az apja mellett segédtanárként dolgozott. Tudjuk, hogy nem annyira szerette ezt a munkát. Azért általában neki mindig a zenén járt az esze. Amikor tanársegéd volt, és mellette 18 éves, akkor komponálta a most hallható második szimfóniát, amiből a negyedik tétel szól. A bécsi filharmonikusok játszanak, vezényel Kertész István.

0: Franz Schubert második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Kertész István. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Június 4-én 20 órakor kezdődik a Margit Szigeti Szabadtéri Színház idei évadnyitó hangversenye a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral. A karmestert, Vashegyi Györgyet, ifjabb Bazsinka József kollégám kérdezi.
2: A Margit Szigeti Színházi már 16 éve a nyári szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra közös koncerttel indítja el. 2026-ban a Cifra Fesztivállal együttműködésben rendezik meg a koncertet. A Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak az évadában mit jelent ez a nyitó koncert így a nyári fesztivál szezon elején?
3: Régi hagyomány ez. Én a Nemzeti Filharmonikusnak 22. novemberre óta vagyok a főzeneigazgatója, és második alkalommal vezénylem a Margit Szigeti nyitó koncertet tavaly. Baráti Kristóf volt a vendégünk, most pedig Bácsi Schwarz Zoltán, egy kiváló fiatal magyar hegedűművész, és Balázsi János, tehát most két versenyű is lesz a koncert első felében. Ez egy fantasztikus helyszín, ahol egyébként az egész nyáron vannak előadások, opera előadások is, és egyébként a Nemzeti Filharmonikus is közreműködik majd idén nyáron is opera előadásban. Én a zenekari nyitókoncerttel járulok most ebben az évben hozzá ehhez a dologhoz. Ez egy nagyszerű helyszín, minden szempontból gyönyörű helyszín, és ha valamit kiemelhetek azon túl, hogy a helyszín nagyon szép és látványos, és mindenkinek, aki még nem járt, arra érdemes eljönnie, hogy én szabad téren ennél jobb akusztikai megoldását egy klasszikus zenei koncertnek soha életemben nem tapasztaltam. Tehát egész egyszerűen fantasztikus a hangzás, amelyet az ott közreműködő kollégák, nyilván erősített hangzás, de egy nagyon-nagyon lemezfelvétel igényű hangzás biztosítanak ott a kollégák Mac Ádám vezetésével. Tehát egy nagyszerű hangzás, minden szempontból a helyszín gyönyörű, a hangzás kiváló, olyan, mint egy koncertteremben, ami szabad téren egészen nehezen elképzelhető, de higgyék el nekem, hogy így van. Nem hittem a fülemnek én is tavaly, amikor először vezényelhettem ott. Ugye Nemzeti Összetartozás napja a nyitó koncert napja, magyar zene nem hiányozhat a programból, és Liszt Ezdur zongora verseny képviseli a magyar zenét, ugyanakkor pedig Bruch G-moll hegedű verseny és Brahms negyedik szimfóniája van a koncert elején, illetve a második félidőben. Ugye ezek is kötődnek Magyarországhoz, hiszen Bruch Mendelssohn által felfedezett Joachim Józsefnek ajánlotta ezt a hegedű versenyt, aki Brahmsnak is közeli barátja volt, Brahms maga is nagyon kötődött hozzánk, és az úgynevezett forradalmi, vagy Zukunftmusik, forradalmi romantikát képviseli Liszt zenéje, és a Bruch és Brahms pedig a német romantikának a másik irányát.
2: És Brahms negyedik szimfóniájával ér véget a koncert, Brahms pedig köztudottan nagyon sokat volt Magyarországon. Mi az, ami Magyarországban nagyon vonzó volt Brahms számára?
3: Hát a művész barátságok voltak valószínűleg az elsődlegesek, és ugye azért a magyar zenekultúra azért egész Európára nagyon erősen kisugárzott, Liszten keresztül, Huvain keresztül, és hát ugye Joachimnak a nevét nem lehet elégszer megemlíteni, aki egy korszakalkotó hegedűvész volt, Brahms közeli barátja, ugyanakkor még az a generáció, aki még például Mendelssohn által vezetődött az angliai koncertéletbe, utána pedig karmesterként is mutatta be Brahms szimfóniáit, ha jól tudom, Angliában. Tehát Brahmshoz nagyon közel állt a magyar népzene, amit a 19. században magyaros zene alatt értettek. Gondoljunk a szerelmi dalkeringőkre, amelyek teljesen elképzelhetetlenek lennének a magyar vonatkozás nélkül. Brahmshoz valahogy magához közel állónak érzett bennünket, és ez a negyedik szimfónia, ugye ez az utolsó szimfóniája, amelyben nagyon-nagyon sok zenei irány és múlt találkozik. A híres passzakája, az utolsó tétel, a negyedik tétele, amely Johann Sebastian Bachnak a 150-es kantátájának a záró tételén alapszik, amelyet nem sokkal azelőtt jelent meg nyomtatásban, a régi Bach összkiadásban, hogy Brahms elkezdte felvázolni ezt a tételt. Ha jól tudom, a kritika nem fogadta egységesen kitörő örömmel, hogy Brahms egy ilyen régi és egy barokkos tételt, egy sakont vagy passzakáját illeszt egy nagy romantikus szimfóniának a végére, és ezek a fanyalgások utána talán egy szerepet játszottak abban, hogy nem lett Brahms 5. szimfónia, nem született. Tehát ez egy univerzális remek mű, a 4. szimfónia, nagyon-nagyon régóta közel áll hozzám, és mindig óriási öröm elvezénye. A Nemzeti Filharmonikusokkal most fogom először csinálni ezt a szimfóniát.
0: Tehát június 4-én lesz az említett koncert 20 órakor, a Margit Szigeti Szabadtéri Színház idei évadnyitó hangversenyéről kérdezte ifjabb Bazsinka József kollégám Vashegyi Györgyöt, aki az estnek a karmestere lesz, tehát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fog játszani. Még egyszer a műsor Max Bruch első G-moll hegedű versenye, Liszt Ferenc első S-dur zongora versenye az első félidő, és Johannes Brahms 4. szimfóniáját lehet meghallgatni a második félidőben. Balázs János, Bácsi Schwarz Zoltán lesz a két szólista, és ahogyan mondtam, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik, csak úgy, mint ahogyan a következő felvételünkön is, Brahms 4. szimfóniájának 4. tételének részletét halljuk, Kocsis Zoltán vezényel.

Johannes Brahms negyedik szimfóniájából idéztünk, a negyedik tétel részletét hallották, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott, vezényelt Kocsis Zoltán. Wagner opera részlettel folytatjuk, a Tannhäuserből szól, Wolfram versenydala második felvonásból, svéd Sándor a szólista.

Richard Wagner Tannhäuser című operájából szólt Wolfram versenydal a második felvonásból. Svéd Sándor volt a szólista, a Magyar Állami Operaház zenekara játszott, vezényelt Komor Vilmos. Toldozott-foldozott ez az opera, a bemutatót követően a Tannhäusert Wagner többször is átírta. A zenetudósok a szerző életművének legtöbbet átdolgozott darabjaként tartják számon a Tannhäusert. Wagner igazából sose érezte azt, hogy készen van ez a darab. Egy néhány héttel a halál előtt készült feljegyzés szerint azt mondta, tartozom a világnak egy Tannhäuserrel. Pedig már többször is megírta. Úgy értem, hogy többször is, hogy kétféle változat van ebből a darabból. Hol ezt játsszák, hol azt játsszák. Most Clementi következik, az Opus 37-es numero 2-es G-dur szonáta harmadik tételét halljuk.

De őszintén szólt ez a fortepiano Josvan Immerzél keze alatt. Clementi opusz 37-es numero 2-es G-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk. Írja a BKK, hogy tart a műszaki mentés a pesti alsó rakporton, az ötvöstéri villamos átjárónál mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Valamint baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél, illetve balesetben sérült gépjármű veszteg el a Szél Kálmán téren, a Krisztina körútnál, a Margit körút felé a külső sávban, a Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Vezessenek óvatosan, és vigyázzanak egymásra az utakon. Most következik Felix Mendelssohn Bartholdy D-dur vonós szimfóniájának első tétele, az Európa Galante játszik vezényel, Fabio Biondi.

Felix Mendelssohn Bartholdy D-dur vonós szimfóniájának első tételét hallottuk, az Európa Galante játszott, Fabio Biondi vezényelt. Kedves hallgatóink, egy zenénk van hátra, utána jön a hírek és a kinyerma, játék és muzsika 10 percben, tehát hamarosan kezdődik a játékos óra itt a mai muzsikáló reggelben, de előtte még jöjjön Smetana, az Eladott menyasszony című művéből a polka, a Clevelandi Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Szél György.

0: Smetana, az eladott mennyasszony című művéből szólt részlet, a polkát hallottuk a Clevelandi szimfonikus zenekar előadásában, Szél György vezényelt. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölt a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Kötelezően használandó applikációval segíti a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a járművek aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat. Mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Súlyos családi tragédia történt az Egyesült Államokban. Az Iowai Muscatine-ben egy fegyveres férfi megölte 6 családtagját, majd magával is végzett. Az áldozatok között 2 gyermek is van. Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tókiót is. Hosszabb menetidőre kell számítani a Miskolci vasútvonalon, mert hajnalban egy tehervonat mozdonyának áramszedője egy 300 méteres szakaszon leszakította a felső vezetéket. Vámos, Györk és Füzesabony között a személyvonatok nem közlekednek, helyettük az EGRI Agria Interrégiós szerelvények állnak meg. Vámos, Györk és Ludas között azonban ezek is csak egy vágányon járnak. Végül pedig a várható időjárásról. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arra felé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este pedig 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 19 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, pillangó kisasszony, a trubadur és a centenáriumi Hári János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Mai összeállításunkban Beyser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula alkotásait játssza az Anima Musicae kamarazenekar. Vezényel Horváth Balázs. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a budapesti Wagner napokról beszélgetünk.
6: Parsifalban van ez az előírás, hogy három különböző szinten kell, hogy énekeljen a kórus, és ez egy olyan szép gondolat, amit nem lehet egy operaházban megvalósítani, és egy koncertteremben viszont meg lehet.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
7: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra múlt 8 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
8: Szűcs Krisztina.
0: Üdvözlöm, kedves Krisztina, nagyon örülök, hogy ismét jelentkezett a játékra, és örülök, hogy ismét együtt játszhatunk. A szabályok a szokásosak, hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor tárgynyereményt nyer. Ez esetben most ez egy sorozat, egy 14 CD-ből álló sorozat, Richter Magyarországon címmel, Ránki Dezső válogatása ez a kiadvány. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor egy másik CD-t nyert, ezen Mozart zongora versenyek, illetve egy Weber darab is megtalálható Szél György vezényletével és Robert Casazzu előadásában. Tetszenek a nyeremények?
8: Jaj, nagyon tetszenek, ez szuper. Akkor meg is kell nyerni. Most már lényeg jön.
0: Igen, nincs mese, ezt meg kell nyerni. Sok sikert kívánok előre is. Jön akkor az első kérdés. A brit szigetekről származott az a zeneszerző, aki 1857-ben ezen a napon született. Az egyik leghíresebb művét idézzük az első feladványunkhoz, egy variációs sorozatot, amelynek témája sosem mutatja meg magát teljes tisztaságában, és amelynek minden eleme egy barát vagy ismerős számára címzett ajánlás. A harmadik variációt halljuk, egy tricikliző idősebb úrnak ajánlva. Az első kérdés az, hogy ki a zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Elgár és az Enigma variációt hallottuk, ugye, ahogy mondta Dénes, hogy a harmadik, akkor a harmadik.
0: Így igaz. A harmadik tétel szólt az Enigma variációkból, Edward Elgar volt a zeneszerző, ugye ez a tétel az RBT címet viseli, Richard Baxter Townshendre utal, aki egy különc idős úriember volt, aki triciklivel közlekedett, ugye ez is szerepelt a kérdésben, és egyébként Elgárnak a golftársa volt. Hogyha mondják így, hogy vele golfozott, de szerintem mondják. Gratulálok, az első kérdése nagyszerűen válaszolt, szuperül haladunk. Jön a második kérdés. A zenébe rejtett kezdőbetűk, ajánlások és bennfentes csak a címzet számára dekódolható üzenetek rendre felbukkannak a zenetörténetben. Különösen gyakori ez a rövid, személyes hangvételű, szinte naplószerű tételekből álló zongoraciklusokban. Az a kortárs magyar zeneszerző, akinek a művét most idézzük, rendkívül sok ilyen omázs darabot írt, ezt éppen Farkas Ferencnek címezte. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki lehetett a zeneszerző?
1: Igen, ez Kurták György lehetett. Kurták György művét hallottuk.
0: Igen, igen. Omázs a Farkas Ferenc címmel. Gratulálok, a második kérdése is jól válaszolt. Valóban Kurták György nevét kerestük. És jön is a harmadik kérdés. Apró jelenetek négy hangra. Ez az alcíme a harmadik zeneműnek. A most idézett sorozat Tarka zenei karneválján a Commedia dell'arte szereplői és képzeletbeli figurák mellett a zeneszerző barátai is felvonulnak. Köztük a szerző akkori kedvese és későbbi felesége, ez egyébként két különböző hölgy, a korszak a német romantika. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Schumann, és ez a Karneval.
0: Igen, igen, így igaz, ebből hallottunk részletet, a hetedik tétel szólt. Gratulálok, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy ezt a
1: szuper,
0: 14 CD-t, ezt mindenképpen postázzuk, gratulálok. Olyan jó hallani, hogy így örül neki.
1: Hát hogy ne örülnék, hogy zenél, mert már itt nyugdíjas be vagyok zárva, szabadságom van, de nem nagyon tudok, már időskorom létére nem nagyon tudok ugrándozni, úgyhogy jobb meghallgatni a lakásba.
0: Igen, azért olyan, mintha örömében azért ugrándozna, és ez így van jól. Jöjjön akkor a negyedik kérdés a bónusz nyereményért, és hát szerintem ez plusz öröm lesz, mert egy születésnapi ajándékkal zárul a játék. Az utolsóként idézett művet német szerzője feleségének születésnapjára írta, azért ez más szint, mint a bomban és a virágcsokor, valljuk be. A mű címében szerepel a szerző egy operájának főhőse. Ezt a nevet viselte a komponista fia is. Az utolsó kérdés így szól, ki a zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Hát Wagner, és ez a Siegfriedi Idyll című.
0: Igen, gratulálok. A negyedik kérdésre is jól válaszolt. Ez fantasztikus. Egyébként a Drezdai Filharmonikus Zenekar játszott, Michel Plasson vezényelt. Gratulálok Szűcs Krisztinának, nagyszerűen játszott, úgyhogy mind a 15 CD-t elküldjük, ugye ennyit lehet megszámolni a mai nyereményekben. Gratulálok még egyszer, és köszönöm szépen ezt az energiát, ezt a jó kedvet, magunkkal visszük egész napra.
1: Jaj, de jó, igen, nekem is jó kedvem lett tőle, mert ennyi lemezt egyszerre, és szép műveket. Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi köszönjük.
1: Majd máskor is jövök át, ha megint kapok egy csomó lemezt.
0: Jöjjön mindenképpen. Várjuk a jelentkezését.
1: Jó. Köszönöm. Mindenkinek szép napot.
0: Viszont kívánjuk.
1: Viszont hallásra.
0: Verdivel folytatjuk, a Trubadurból szól balettzene. Az első tételt halljuk, a cigánytáncot, a BBC Filharmonikus Zenekarát, Edward Downes vezeti.

Giuseppe Verdi a Troubadour című művéből szólt balettzene, a cigánytáncot hallottuk, a BBC filharmonikus zenekara játszott, vezényelt Edward Downes. Haydn következik, az Opus 9-es numero 4-es D-moll vonós 4-ese. Haydnről már beszéltünk, hogy Londonban nagyon megtalálta magát, és nagyon boldog volt, ez még az Esterházy időszakában született ez a mű. Most a negyedik tételt halljuk a londoni Haydn vonós 4-es előadásában.

József Haydn opusz 9-es numero 4-es D-moll vonós 4-esének negyedik tételét hallottuk, ez volt a Presto, a londoni Haydn vonós 4-es játszott. Camille Saint-Saëns következik, aki gőzerővel dolgozott a 8. Henrik című operáján, olyannyira gőzerővel, hogy gyakorlatilag idegösszomlást kapott a bemutató után, annyira nagy hatással volt rá az a stressz, amiben élt. Az orvosa azt tanácsolta, hogy menjen valahova vidékre és pihenje ki magát. A levelei szerint a pihenés alatt az volt a célja, hogy jól érezze magát, kaszinóba járjon, táncoljon, semmit se dolgozzon. Talán az utóbbi volt a legfontosabb. De megbukott. Egy idő után elkezdett mégis komponálni, az eredmény a most hallható opusz 70-es Allegro Appassionato.

0: Camille Saint-Saëns opusz 70-es Allegro Appassionato című művét hallottuk Stephen Huff és a Birminghami Szimfonikus Zenekar előadásában. Vezényelt Sakari Orhamo. Kedves hallgatóink, 9:06, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során 3 koncertre, előadásra lehet páros belépőket nyerni. Június 3-án 19 órakor a Nemzeti Táncszínházban lesz a Wonderful World című előadás. Ez a Budapesti Táncszínház előadása. Louis Armstrong munkássága előtt tisztelegnek ezzel az előadással. Június 4-én csütörtökön 20 órakor a Doknányi Ernő Zenéközpont nagy termében Erdélyi László és Kállai Ágnes lép fel. Június 7-én vasárnap 18 órakor az Óbudai Társaskörben a 8. Óbudai Zenezug Fesztivál keretén belül Paja Bea és a Budapesti Vonósok hangversenye lesz. Doknányi Ernő műve csendül fel, illetve meglepetéses szállítással készültek. Tehát még egyszer június 3, 19 óra Nemzeti Táncszínház, a Budapest Táncszínház előadása. Június 4, Doknányi Ernő Zenei Központ nagy terem, 20 óra Erdélyi Lászlóval és Kállai Ágnessel, és június 7, Óbudai Társaskör, 18 óra Paja Bea és a Budapesti Vonósok koncertje. Ez tehát a 3 koncertünk. A kérdésünk pedig egy operához kapcsolódik. 1953-ban mutatták be Ránki György egyik operáját, amely egy népszerű Andersen mesén alapul. A király öltözködési szokásai köré épül a történet. A kérdésünk az, hogy Ránki operájában hogy hívják a királyt? 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló@radio.hu az e-mail címünk. Tehát még egyszer, hogy hívják az operában a királyt? Jó játékot kívánok!

Ránki György zenéjét hallottuk. A kérdésünk az volt, hogy ebben az operában hogy hívják a királyt. Pomádé király új ruhája, ez a cím, tehát Pomádé volt a helyes megfejtés. Egyébként az első szitből hallottuk a 9. tételt, díszfelvonulás az új ruhában. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Pál Tamás. Mondom a szerencsés nyerteseket, Megyer Balázs, Földi Márton és Csányi Anikó örülhet a választott nyereménynek. Gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Senki nem tévesztett el, mindenki nagyszerűen játszott. Köszönjük, hogy ennyien részt vettek a játékban. Ludwig van Beethoven zenéjével folytatjuk. Az 5. szimfónia első tétele következik. Az angol barokk szólisták játszanak. Vezényel John Eliot Gardiner.

Ludwig van Beethoven 5. szimfóniájának első tételét hallottuk, az angol barokk szólisták játszottak, John Eliot Gardiner vezényelt. Sosztakovics következik a 6. szimfónia 2. tételét, a Nemzeti Szimfonikus Zenekar játsza, vezényel Mstislav Rostropovics.

0: Sosztakovics 6. szimfóniájának második tételét hallottuk az Amerikai Nemzeti Szimfonikus Zenekar előadásában vezényelt Mstislav Rostropovics. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. Csík Gabriella, Mátyos Otto és Erdős Béla nevében is búcsúzom, Szejdül Dénest hallották.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények, többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek, több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Itthon jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Gulyás Gergely frakcióvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet. Csaknem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Emellett megnyílt az út a Horizon európai kutatási együttműködéshez is. Orosz Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet a jövőben közösen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését és a családok támogatását is. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. A munkában csaknem 140 hivatásos tűzoltó, valamint önkéntes is részt vett. A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba. Végül pedig a várható időjárásról. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Földes Imre zenetörténész, tanár, életét és munkásságát idézzük fel.
3: Én szoktam mondani, hogy én erre már nem emlékszem. Egyszer megnyugtatott valaki, nem az a fontos, hogy ön emlékezzék, elég, ha én emlékszem, mármint, hogy a diák, hajdani diák.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Thank you. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
4: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
1: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban.
5: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük! Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő, valamint Mátyus Otto és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Nyissuk a mai délelőttöt zongora muzsikával, zenekari kísérettel. Antonin Dvorzsák G-moll zongora versenyéből szól a harmadik tétel. Sziatoszláv Richter és a Bajor Állami Zenekar játszik, Carlos Kleiber vezényel.

és tapsvihar általában. Antonín Dvořák G-moll zongora versenyének harmadik tételét hallottuk. Szvjatoszláv Richter játszotta a szólót, mellette a Bajor Állami Zenekart Carlos Kleiber vezényelte. Mozart F-dur oboa négyeséből hallgatunk most részletet, a klarinét kvintethez hasonlóan ez is 1781-ben készült, és egy jó barátjának, Friedrich Rammnak, a híres mannheimi udvari zenekar művészének írta Mozart. Egy játékos virtuózitású külső tételek között egy rövid, moll hangnemű lassú tétel jelenik meg a darabban, ami nagyon szépen kiemeli a fő hangszer az oboa elégikus hangszínét. Ezt a lassú tételt hallgatjuk most, és a vonósok mindegyike ismert lesz,

bohaművész mesterkurzusokat tartott, és aztán Ray Steele 2014-ben, pontosan 94. születésnapján, március 12-én hunyt el. Ő lesz tehát Mozart 370-es köhögjegyzékszámú F-dur obol négyesének szólistája, a második tételt halljuk Ray Steele szólójával, Itzhak Perlman hegedül, Pinkas Zukerman brácsán, Lynn Harrell pedig cellón játszik a kamara együttesben.

Nagyon-nagyon kényes és nagyon-nagyon szép befejezést hallottunk. Mozart 370-es köhögjegyzékszámú F-dur oboa négyesének második tételét Ray Still oboán, Itzhak Perlman hegedűn, Pinkas Zukerman brácsán, Lynn Harrell cellón játszotta. Második adagio után most következzék egy negyedik finálé tétel, és ez már Alexander Czemlinski D-moll szimfóniájának részlete. A Cseh Filharmonikus Zenekart Anthony Beaumont vezényli.

0: Egy nagy hatású tétel volt ez, de valahogy olyan tavaszias hangulata volt az egész zenének. Czemlinszky D-moll szimfóniájának negyedik tételében a Cseh Filharmonikus zenekar játékát hallottuk, Anthony Beaumont vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt 9:30, következzék most Schubert, az 537-es jegyzékszámú A-moll szonáta második tételét hallgatjuk, Alfred Brendel zongorázik.

1817. márciusában írta ezt az ámolszonátát Franz Schubert, amelyben két későbbi ámol zongoraszonátájával ellentétben a moll hangnem még nem jelent tragikus, végzetes hangzást, és ez annak is köszönhető, hogy minden alkalmat megragadott a zeneszerző, hogy a hangnemet durra világosítsa, vagy a szomszédos, barátságosabb harmóniai régiókba térjen át, úgyhogy nincsen szomorú, nincsen tragikus hangvétele ennek a szonátának. Ez volt az 537-es jegyzékszámú ámolszonáta, amelynek második tételét hallottuk, Alfred Brendel zongorázott. Sokak kedvence Julia Lezsnyeva énekel most, Az égen ragyognak a tiszta csillagok, ez a címe Nicola Porpora motettájának. Julia Lezsnyeva mellett az Il Giardino Armonicót Giovanni Antonini vezényli.

Nicola Porpora, In Cielo Stelle, Clare Folge Szent kezdetű, vagyis az égen ragyognak a tiszta csillagok kezdetű motettáját hallottuk. Julia Lezsnyeva énekelt, az Il Giardino Armonicót Giovanni Antonini vezényelte. Most hallgassuk Doppler Ferenc Andante és Rondó című művének részletét. Ezt 1874-ben írta a híres zeneszerző fuvolista, és a Schott kiadónál jelent meg a darab, ahogyan Doppler számos két fuvolára és zongorára írt művénél is előfordult, azt kérték a kiadó vezetői, hogy egy fuvola hegedű zongora változat is megjelenjen, vagy azt is csatoljanak a két fuvolás verzióhoz. Nyilván így gondoltak nagyobb üzletet elérni, több eladást elérni ezzel a darabbal, és valószínűleg igazuk is volt. Doppler Ferenc Opus 25-ös Andante és Rondó című művéből most a második részt, a Rondót hallgatjuk. Berényi Bea és Dracsai Ákos játszik fuvolán, mellettük Révész László zongorázik.

biztos vagyok benne, hogy fúval a hegedű változaton, és jól szól ez a darab, de a Doppler testvérek alkotásai azért mégiscsak fuvolára születtek, így az igazi. Doppler Ferenc Opus 25-ös Andante és Rondó című művéből hallottuk a második részt, a Rondót, Berényi Bea és Dracsai Ákos fuvolázott, Révész László zongorázott. Most viszont egy vonós hangszer, a cselló kap főszerepet. Carl Philipp Emanuel Bach B-dur gordonka versenyének első tételét halljuk, a szólista Jean-Guyen Queyras, mellette az Ensemble Resonance játszik, Ricardo Minasi vezényel.

0: Carl Philipp Emanuel Bach B-dur gordonka versenyének első tételét hallottuk Jean-Guyen Queyras szólójával. Mellette az Ensemble Resonance játszott, Riccardo Minasi vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, hallgassuk most Dohnányi Ernő egyik zongoraművét. Az Opus 41-es 6 zongoradarab negyedik alkotása a Vízesés, ez következik most, Baranyai László játszik.

Dohnányi Ernő zenéjét hallottuk, aki 1949-ben érkezett Floridába, Tallahassee-ba, ahol aztán az egyetemen tanított, és hamarosan újra koncertezett is. 10 év alatt 27 koncerten játszotta el a teljes Opus 41-es sorozatot, amelyből most részletet hallottunk. 1949. november 7-én Tallahassee-ban szólalt meg a darab elő az ő előadásában, ez volt az első alkalom, és 1959. április 19-én az Ohio állambeli Athens városában játszotta utoljára. Persze ez idő alatt nem csupán ezt a 27 koncertet adta, hanem sokkal-sokkal többet. 1949-ben, amikor Amerikába érkezett, 72 éves volt a zongoraművész zeneszerző. Dohnányi Ernő utolsó koncertje, amelyen saját művet játszott, 1959. november 9-én volt ugyancsak Tallahassee-ban. Az Opus 21-es cis-moll hegedű zongora szonátát adták elő Urbán Béla hegedű művésszel. Élete legutolsó koncertjén pedig karmester volt, a kiváló zongoraművész zeneszerző 1960. január 18-án az egyetemi zenekart vezényelte. Beethoven Opus 58-as G-dur zongora versenye volt műsoron, és Edward Tedden volt a szólista. A 82 éves Dohnányi 3 héttel később, február 9-én hunyt el, miután New Yorkban egy lemezfelvételen túlerősen légkondicionált stúdióban tüdőgyulladást kapott. Így ért véget egy gyönyörű és hosszú, de nem mindig könnyű élet. Ő volt Dohnányi Ernő, akinek Opus 41-es 6 zongora darabja közül a 4. vízesést hallottuk, Baranyai László zongorázott. Most következzék a Tolvajszarka, de ezúttal nem a Nyitányt hallgatjuk Rossini operájából, hanem Gianetto áriáját az első felvonásból. Juan Diego Flores énekel, a Rossini filharmonikusokat Carlo Tenan vezényli.

Rossini a Tolvajszarka című operájának első felvonásából hallottuk Gianetto áriáját, Juan Diego Flores énekelt, a Filharmonika Gioachino Rossinit Carlo Tenant vezényelte. Simon Rowland Jones átirata következik most, aki egy kiváló brácsaművész, zeneszerző és főiskolai tanár, és leginkább a Bach szólószvitek, csellószvitek brácsa átiratairól ismert. Most az 1010-es jegyzékszámú S-dur szólószvit 5. tételét hallgatjuk az ő hangszerelésében. Maxim Rizanov játszik brácsán.

Bach 1010-es jegyzékszámú Ez-dur szólószvitjének 5. burétételét Simon Rowland Jones hangszerelésében hallottuk, Maxim Rizanov játszott Brácsán. Most pedig Mária João Pires zongorázik, tőle Mozart zenéjét hallgatjuk, a 333-as köhő jegyzékszámú B-dur szonáta 2. tétele szól.

0: Ez a gyönyörű Andante cantabile tétel Mozart 333-as köhjegyzékszámú B-dur szonátájának második tétele volt, Maria João Pires zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Hajszál pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Most szólok ismét, bár lehet, hogy a reggeli műsorban, vagy tegnap délután már tapasztalták, ismét jó az SMS fal, úgyhogy most már azt is lehet megint írni, de először is, hogy mi mindenre sorsolunk. Az első koncert június 4-én csütörtökön este 6 órakor lesz a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. Itt a kora esti hangversenysorozat folytatódik, ezúttal Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Gregsa Márta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész lép fel. Vivaldi-tól De Vienne-n át Cambini zenéig sok minden a programon. Ez lesz tehát június 4-én csütörtökön este 6 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében, és ahogy tegnap is tettük, erre a koncertre is két nyertesünk lehet. A következő előadás június 5-én pénteken lesz, este 8 órakor a Szent István Bazilikában a pénteki orgonakoncertek sorozat folytatódik. A nagy orgonán Szotyori Nagy Gábor, a szentély orgonáján Tóka Ágoston játszik, Kapi Zsuzsanna ének és Borsodi László trombita művész pedig a vendégművésze lesz ennek az előadásnak, és a szokásos népszerű programmal várják a közönséget. Június 5-én pénteken este 8-kor a Szent István Bazilikában. És még egy előadás, ez pedig június 7-e vasárnap a kórus muzsika kedvelőinek. Este 6 órakor az Eötvös József Gimnázium dísztermében ad jubileumi koncertet a budapesti Medikántáre vegyeskar, hiszen 15. évfordulóját ünnepli az együttes, és sok olyan műből állították össze a programot, amely ez alatt a 15 év alatt fontos volt a művészek számára. Tehát június 7-e vasárnap este 6 óra Eötvös József Gimnázium díszterme, budapesti Medikántáre vegyeskar születésnapi koncertje. Ezek a hangversenyek, és van egy lemezünk is, ez pedig a Budapest Jazz Orchestra The Wayfarer albuma. Ezekért lehet most gondolkodni, és jöhetnek a zenei javaslatok is, mondom a kérdést. 163 éve, 1863. június 2-án született Felix Weingartner, karmester zeneszerző zongoraművész, aki most zeneszerzőként lép elénk, és egy nyitányát hallgatjuk. A kérdés pedig két Weingartner életében fontos ember, akiknek nevét két város segítségével is meg tudjuk nevezni. Az egyik város Weimar, ahol 1883-tól egy legendás zongoraművész zeneszerző egyik utolsó tanítványa lett Weingartner, de a mester-tanítvány kapcsolatból életre szóló barátság is lett. Ennek a mesternek a neve az egyik kérdés, vagy a kérdés egyik része. A másik rész pedig egy másik városhoz, Bázelhez kapcsolódik, ahol a konzervatórium tanára, majd igazgatója volt Felix Weingartner, 1927-től 34-ig pedig a város szimfonikus zenekarának vezető dirigense volt. A bázeli konzervatóriumban volt Weingartner tanítványa, az a dirigens, aki később megalapította a bázeli kamarazenekart, és az együttes alapításának 10. évfordulójára rendelte meg Bartóktól a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művet. Ennek a karmester mecénásnak a neve a kérdés második része. Tehát foglaljuk össze még egyszer. Ki volt az a legendás zongoraművész, zeneszerző, minden idők egyik legnagyobb zongoristája, akinek egyik utolsó tanítványa volt Felix Weingartner Weimarban? És ki volt az ő tanítványa Bázelban, aki később Bartóktól több darab mellett a zenét is megrendelte? Utóbbi karmester nevéhez érdemes akár egy híres bécsi sárga barack lekvárral megbolondított csokoládétorta nevére gondolni, és akkor még gyorsabban közel jutnak a megfejtéshez. Ezt a két nevet várom most válaszként SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre.

Felix Weingartner zeneszerző darabja, ezúttal zeneszerző, de karmester és zongoraművész is volt, szóval zeneszerzőként hallottuk most őt, a Vihar című koncertnyitány szólt, a Bázeli Szimfonikus Zenekar játszott, és az volt a kérdés, hogy ki az a két fontos muzsikus, akik Felix Weingartner életében is nagyon sokat számítottak. Az egyik egy mestere volt, aki Weimarban tanította, és Weingartner volt az ő egyik utolsó tanítványa, és nagyon örülök, hogy a legtöbb hallgatót nem vitte félre az, hogy Weimarban kellett gondolkodni, hanem a megfelelő irányba kanyarodtak, ő Liszt Ferenc természetesen, ahogy szinte mindenki írta, és ahogy mondtam, Weingartner volt az egyik utolsó tanítványa, de nagyon jó barátok is lettek a mesterrel. A másik pedig már Weingartner tanítvány, aki vitte tovább a mester tudását, és amikor megalapította a Bázeli Kamarazenekart, akkor arra is nagyon figyelt, meg is tehette, mert jó helyre nősült, hogy zeneszerzőknek segítsen, műveket rendelt sokaktól, többek között Bartóktól is, az ők felkérésére született a zenehúros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, ő pedig Paul Zacher, és ugye a Zacher tortára utaltam, hogy ezen az úton is közel lehet kerülni az ő nevéhez, és aztán egy hallgató írta, hogy ettem-e már a bécsi Zachernél egy Zacher tortát, hát azért nem, mert lisztérzékeny vagyok, és ott nincsen lisztmentes, vagy másfajta lisztes Zacher torta, úgyhogy ezért nem ettem, de mindenkit irigylek, aki megtehette. Szóval Liszt Ferenc és Paul Zacher volt a két név és a helyes válasz, úgyhogy lássuk a megfejtőket és a nyerteseket. Közben azt láttam, hogy az Eötvös József Gimnázium Budapest Medikán Tájra vegyeskar koncertjére reggel nem sikerült hallgatót sorsolni, úgyhogy miután itt meg többen jelentkeztek erre a jegyre is, így aztán ott is két nyertesünk van. Szóval a jegyeket és a tárgynyereményt Pápai Csaba és Olekszay József, aztán Fabók Éva, a Medikán Tájra koncertre dr. Nyéki Boldizsár és dr. Kalavszky László, illetve a tárgynyereményt Kutas Gyula nyerte, úgyhogy most sok-sok nyertesünk van. De vannak olyanok is, akik zenei javaslatot tettek, és most Brenner József, Zádor Fanni és Ratkó Éva egy-egy kérése bővíti a műsort. Elmondtam, hogy Weingartner viharnyitányát hallottuk, a bázeli szimfonikusokat Marco Letonia vezényelte, úgyhogy kezdődhet a zenei ajándékok sora. Brenner József Richard Strauss négy utolsó énekének egyik dalát kérte. Szóljon akkor az első, a Tavasz, Sas Szilvia énekel, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényli.

Richard Strauss négy utolsó ének című művéből hallottuk az első tavaszdalt, Sas Szilvia énekelt, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Lukács Ervin vezényelte. Zádorf Anni jóvoltából ismét egy olyan zeneszerzőt mutathatunk, aki kevésbé ismert talán a hallgatók előtt. Ő Carl Filcs, akit Filcs Károlyként is ismerünk. Szászsebesen született 1830-ban, és kiváló zongorista volt, Chopinnek és Lisztnek is tanítványa volt, úgyhogy pont csatlakozik is a kérdéshez, hiszen ott is szerepelt Liszt Ferenc, mint mester. És volt egy magyar származású nevelt lánya a házaspárnak, Carl Filcs szüleinek, úgyhogy magyarul is tanították a gyerekeket. És aztán tényleg kiváló zongorista lett a fiatalemberből, meg zeneszerző is, csak kevesebb hírnév jutott neki, mint mondjuk Chopinnek vagy Lisztnek. A bémol empromptűt hallgatjuk most Carl Filcs életművéből, ifjabb Csiki Boldizsár zongorázik.

Én úgy érzem, Carl Filcs Liszt Ferenctől többet tanult, mint Chopintől. Nekem ez az impromptu, annak ellenére, hogy impromptüket Chopin írt, egy kicsit jobban idézte Lisztet talán, mint Chopint. Carl Filcs bémol impromptüjét hallottuk, és köszönöm szépen, hogy egy új zeneszerzőt ismerhettünk meg, ifjabb Csiki Boldizsár zongorázott. A mai harmadik zenei ajándékot pedig Ratko Évától kapjuk, aki egy Gesualdo madrigált szeretne hallani. Carlo Gesualdo madrigál köteteinek második darabjából szól most egy részlet, a Gesualdo Consort Amsterdam énekel.

0: Közben itt mókáznak a hallgatók, hogy milyen szerencse, hogy nem látszik rajtam, hogy lisztérzékeny vagyok. Ezt egy hallgató valaki SMS-ben írt hasonlót, úgy egyeztettük, hogy a nagy kezdőbetűs lisztre nem vagyok lisztérzékeny. Így van, Liszt Ferenc az egyik nagy kedvenc számomra is, ahogy sok hallgató számára. És volt, aki írja a Márlenkát, hogy abból van gluténmentes változat is bizony, és milyen finom, úgyhogy ez nálunk rendszeres ez a sütemény. Köszönöm szépen a tippeket és a humoros üzeneteket. Amit pedig hallottunk, Carlo Gesualdo madrigál köteteinek második részéből volt egy kis madrigál, a Gesualdo Consort Amsterdam énekelt. És így teljes a ma délelőtti játék. Három zenei ajándéka. Köszönöm szépen mindenkinek a teljes játékot, tehát nem csak a nyerteseknek, hanem mindenkinek, és természetesen a héten holnap még lesz egy fordulónk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 3 perccel múlt 11 óra, következzék most Antonio Rosetti zenéje. A két kürtre írt S-dur versenymű harmadik tételét hallgatjuk. Zdenek és Bedřich Tilzár játszik kürtön, és mellettük a Capella Istropolitana művészeit halljuk.

Egy kiváló cseh kürt művész testvérpár, Zdenek és Bedzsik Tilsár játszotta Antonio Rossetti Ezdur versenyművének harmadik tételét, és mellettük a Capella Istropolitana zenészeit hallottuk. És ha már ennyit emlegettük, akkor valóban jöjjön a nagybetűs Liszt Ferenc, az Arándok évek Velence és Nápolyi kiegészítéséből halljuk a Gondolierát, Jandó Jenő zongorázik.

Liszt Ferenc a Zarándok évek második kötetéhez írt Függeléke, a Velence és Nápoly részlete, a Gondoliéra szólt, Jandó Jenő zongorázott. Most következzék Handel Opus 2-es H-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tétele, a Tempesta di Mare felvételét halljuk.

Handel Opus 2-es H-moll trió szonátájának harmadik és negyedik tételét a Tempesta di Mare játszotta. Most pedig szóljon Beethoven 8. szimfóniájának első tétele, a Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényli.

0: Egy elegáns tételt hallottunk, ez volt Beethoven 8. szimfóniájának első tétele. A Verbier Fesztivál kamarazenekarát Takács Nagy Gábor vezényelte. És ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő, valamint Mátyus Otto és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára minden jót kívánunk, és holnap délelőtt újra várjuk Önöket. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
2: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
1: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Mai összeállításunkban Beyser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula alkotásait játssza az Anima Musicae kamarazenekar. Vezényel Horváth Balázs. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
3: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
4: Nagy barna ház, katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
5: Fogadnak ott engem?
4: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
5: Maga magyar.
3: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a legendás jazz trombitásra Miles Davisre emlékezünk születésének 100. évfordulója alkalmából. Köszöntöm Önöket, Weisz Gábor vagyok. A pontos dátum 1926. május 26-a. Elsősorban az 1980-as években és a 90-es évek elején komponált néhány filmhez aláfestő zenét. Ezek közül híres kivétel az 1958-as Louis Malle mozi A felvonó a vérpadra. Mai műsorunkban az 1991-es Dingo című ausztrál filmdráma zenéjének részleteit forgatjuk le. Miles Davis egyetlen filmszerepét ebben a filmben játszotta, Billy Cross jazz trombitás bőrébe bújva. John Dingo Anderson, akit Colin Freels alakított, az ausztrál vidéken élő részmunkaidős zenész, aki dingo vadászatból él. Ám miután látta koncertezni hősét, a legendás trombitást, Billy Crost, minden vágya, hogy Párizsba utazzon és a legjobb amerikai jazzzenészekkel játszon együtt. John frusztrálja, hogy közepes színvonalú zenét játszik poros tánctermekben, ám új családja iránti szeretete veszélybe sodorja az álmát. Dingónak döntenie kell, hogy hajlandó-e megfizetni a komoly árat a zenekedvéért. A magával ragadó díjnyertes Miles Davis filmzenét tartalmazó alkotás Rolf de Heer rendező filmes ódája a zene erejéről. A film filmzenéje önmagában is hatalmas siker lett. Miles Davis és a francia zeneszerző Michel Legrand közösen készítették el az aláfestést, amiért elnyerték az Ausztrál Film Akadémia legjobb eredeti filmzenének járó díját. Hallgassuk tehát a Dingo című filmzenéjét.

0: Kedves hallgatóink, a színejava a legjobb filmzenéket bemutató sorozatunkban Miles Davis-re emlékeztünk születésének 100. évfordulója alkalmából. Az 1991-es Dingo című film zenéjét forgattuk le. A zeneszerző Miles Davis és Michel Legrand volt. Búcsúzom a hangmérnök Mátyus Otto nevében is, a szerkesztő műsorvezetőt Weisz Gábort hallották.
1: Szombati műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Súlyos orosz légitámadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakó övezeteit éjszaka. Dnyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek, a halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venné az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. Több mint 500 000 kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószeres bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. A közbeszerzést még idén kiírják, az első új járművek pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. Július végéig meghosszabbították a felsőoktatásban használt tiszta szoftver programot, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán emlékeztetett, a korábbi szerződés februárban lejárt, de az előző kormány nem gondoskodott a hosszabbításról. A miniszter közölte, dolgoznak a program hosszú távú fenntartásán. Idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A program fenntartását és az önkéntesek munkáját a 1359-es adományvonal hívásával vagy a szervezet hivatalos honlapján lehet támogatni. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről értesült a 444. Demeter Szilárd a hírportálnak elmondta, a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke marad. Az alapítvány jövőre egyelőre bizonytalan, miután Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy megszüntetné a nem egyetemeket fenntartó közérdekű alapítványokat. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Szinte mindenütt csökken a felhőzet és többnyire napos az idő, futózáporok a keleti tájakon lehetnek, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Népzene távolról.

Mai műsorunkban egy olyan ember nyomába eredünk, aki nem stúdiókban, hanem börtönudvarokon, elszigetelt falvakban, vagy háborús övezetek szélén keresi a zenét. Ian Brennan, amerikai producer és gyűjtő, az elmúlt évtizedekben a láthatatlan zenék krónikásává vált. Számára a tökéletlenség a legfőbb érték, a nyers pillanatok, ahol a zene nem szórakoztatás, hanem a túlélés eszköze. A bevezetőben is egy ilyet hallottak. A Hanoi Masters című projektben Brennan olyan idős zenészeket keresett fel, akik túlélték a vietnámi háborút, és még őrzik az ország ősi hangszeres tudását. Koak Hung dala, a hagyományos egyhúros hangszer, a Dambau síró hangja mögé rejti a háború emlékét. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene távolról, Balog Éva vagyok. Brennan mindig a legkedvesebb technikai beavatkozással dolgozik, mintha attól tartana, hogy elrontja a pillanatot, ha túlságosan előtérbe tolakszik. A Saramaccan Sound anyagát Surinámon rögzítette Brennan. A Saramaccanok az úgynevezett Marun népcsoporthoz tartoznak, akiknek ősei megszöktek a rabszolgaságból és az esőerdők mélyén hoztak létre szabad közösségeket. Az Amikor aludni térek című dalt Brennan egy egyszerű kerti padon, a fák alatt rögzítette.

Pakisztánból érkezik a következő felvétel, ahol Brennan a 49 hangú skálán éneklő, majdnem kihalt mikrotonális hagyomány utolsó mesterét, Usztát Számit fedezte fel. Számi hangja olyan finom negyedhangokat és rezgéseket érint meg, amelyek a nyugati fül számára szinte ismeretlenek. Brennan szerint ez a zene a béke frekvenciája, amely több ezer éves tudást sűrít magába.

korábban már szerepelt műsorunkban a Parchman Prison Prayer cím alatt készült lemez, melyet a Mississippi állami fegyház falai között rögzített Brennan a rabok vasárnapi gospel istentiszteletén. Hasonlóan megrázó az alabamai Africa Town projektje. Ez a település az utolsó, illegálisan Amerikába érkező rabszolgahajó, a Clotilda túlélőinek öröksége, ma is több mint 100 a hajón érkezett rabszolga leszármazottja él itt. Brennan nem csak dalokat, hanem történeteket is gyűjtött. Ezek segítenek felszínre hozni azokat a traumákat és történeteket, amelyeket évtizedekig csak suttogva mertek elmondani.

Bár Ian Brennan neve mára egybefort a világ eldugott tájain végzett gyűjtésekkel, karrierje során profi, világhírű előadóknak is volt a producere. Ő gondozta például a Tuareg sivatagi blues királyai, a Tina Riven Tassili című albumát, amellyel Grammy-díjat is nyertek. De Brennan itt is merített a gyűjtései során tanultakból, és a természetes környezet mellett döntött, a zenekart kivitte az algériai sivatagba, és a tábortűz mellett elektromos erősítés nélkül rögzítette a dalaikat.

Adásunkat egy másik lenyűgöző együttműködéssel zárjuk. A tuvai Torok énekesnő, Szájnhó Namcsilak és Brennan közös munkáján Namcsilak hangja a pusztai szél erejével vetekszik, Brennan pedig egy olyan minimalista, akusztikus teret teremtett köré, amelyben minden lélegzetvételnek súlya van. Ennek a mestere Brennan, kiszűrni minden figyelem elterelő elemet, hogy a hangok a maguk természetes voltában érvényesüljenek.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Ian Brennan népzenegyűjtői és produceri munkáiból válogattunk. A népzene távolról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Mai koncert összeállításunk szerkesztői Vergedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyét hallgatjuk, amelyet a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben rögzítettünk 2026. január 16-án. A koncertet Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 26-os Hebridák nyitányával kezdte a zenekar. A Budapesti Fesztiválzenekart halljuk, Jörg Widmann vezényel.

Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 26-os Hebridák nyitányát hallottuk a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában, és a következő műsorszámban a karmester Jörg Widmann nem csak irányítja a zenekart, hanem a szólót is játsza, ráadásul saját darabot. Jörg Widmann klarinétra írt fantáziája következik.

Jörg Widmann Fantázia klarinétra című művét hallottuk a zeneszerző szólójával és vezényletével, mellette a Budapesti Fesztivál zenekar játszott. Most pedig következzék Schumann zenéje és az első tavaszi szimfónia. Ismét a Budapesti Fesztivál zenekart halljuk, Jörg Widmann vezényel.

Robert Schumann első tavaszi szimfóniáját játszotta a Budapesti Fesztiválzenekar Jörg Widmann vezényletével. Az együttes koncertjét a MÜPÁ-ban rögzítettük, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. január 16-án. A felvétel hangmérnöke Dragon Tamás, zenei rendezője Alpár Tibor volt. A következő koncert előtt hallgassuk Bach zenéjét, a 83. kantáta áriáját Angelika Kirschlager énekli, Giuliano Carmignola hegedül és a velencei barokzenekar játszik, Andrea Marcon vezényel.

0: Bach 83. kantátájának áriáját hallottuk Angelika Kirschlager előadásában. Csoljánó Carmignola hegedült, és a velencei barokkzenekar játszott. Andrea Marcon vezényelt.
1: Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Mai összeállításunkban Beyser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula alkotásait játssza az Anima Musicae kamarazenekar. Vezényel Horváth Balázs. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban. Az Összhang következő adásában a budapesti Wagner napokról beszélgetünk.
2: Parsifalban van ez az előírás, hogy három különböző szinten kell, hogy énekeljen a kórus, és ez egy olyan szép gondolat, amit nem lehet egy operaházban megvalósítani, és egy koncertteremben viszont meg lehet.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most pedig következzék a Lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenye. Ennek felvétele természetesen a Lipcsei Gewandhausban készült 2026. február 27-én. Elsőként Arvo Pärt Nagy antifónák című művét halljuk. A tétel címek Ó bölcsesség, Ó Adonai, Ó Jesse Veszeje, Ó Dávid kulcsa, Ó esthajnal csillag, Ó minden nép királya, Ó Emmanuel. A Lipcsei Gewandhaus zenekarát Vasilij Petrenko vezényli.

Arvo Pärt Nagy Antifónák című művét hallottuk a lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában Vasilij Petrenko vezényletével. Most szólista is csatlakozik az együtteshez, Boris Gildburg zongoraművész játssza Bartók Béla harmadik zongora versenyét.

Bartók Béla harmadik zongora versenyét hallottuk, Boris Gildburg szólójával, aki mellett a lipcsei Gewandhaus zenekarát Vasilij Petrenko vezényelte. Boris Gildburg ráadással is készült, következzék Schumann zenéje, az Opus 18-as C-dur arabeszk.

0: Szergej Rachmaninov Opus 45-ös szimfonikus táncok című művét hallottuk a Lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában Vasilij Petrenko vezényletével. Az együttes koncertjét a Lipcsei Gewandhausban rögzítették 2026. február 27-én. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Földes Imre zenetörténész, tanár, életét és munkásságát idézzük fel.
2: Én szoktam mondani, hogy én erre már nem emlékszem. Egyszer megnyugtatott valaki, nem az a fontos, hogy ön emlékezzék, elég, ha én emlékszem, mármint, hogy a diák, hajdani diák.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
3: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
1: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy az azt követő 7 éves költségvetésről. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tarth Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. A női vezetők új generációja formálja át az intézményeket és kérdőjelezi meg a mélyen gyökerező társadalmi normákat. Erről beszélt az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes Belgrádban a női parlamenti képviselők világkonferenciáján azt mondta, az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak Magyarországon, a változásokban jelentős szerepet játszott egy alulról szerveződő mozgalom, amelyben a nők meghatározó szerepet játszottak. A házelnök a közéletben szerepet vállaló nők történelmi előképeiként az egri nőket említette. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. A Halhatatlanok társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói Érdi Sándor és Szegvári Katalin alapította olyan előadó művészeknek, akik tehetségükkel kiérdemelték a társulat örökös tagságát. Végül az időjárásról. Estig marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. Három nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonosok.hu honlapon.
6: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a Trubadur és a centenárium Mihály János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Ma délután én próbálok meg kedvet csinálni egy kis zenehallgatáshoz, remélem velünk tartanak. Mozart G-dur fuvola versenyének rondó tétele szól elsőként, Bertalan Andrea a szólista, közreműködik a Capella Savaria, a hangversenymester Kalló Zsolt.

Mozart 313-as köhijegyzékszámú G-dur fuvola versenyéből szólt a harmadik tétel, a Rondó. Ugye Ferdinand de Jam volt az az amatőr fuvola művész, műkedvelő, holland fuvola művész, aki egyébként a Dán Kelet-Indiai Társaság sebésze volt, aki 3 fuvola versenyt rendelt Mozartnál, 200 guldent ígért a 3 fuvola versenyért, és 2 fuvola kvártettért. Mozart végül nem kapta meg a teljes összeget, az is igaz, hogy nem készült el a 3 fuvola verseny. Ugye elkészült ez a G-dur, aztán ott van a D-dur, ami igazából a C-dur oboe verseny átirata. Lehet, hogy a zenerajongó gyarmatorvos megtudta, hogy az egyik leszállított koncert nem új mű, nem tudjuk. Az is lehet, hogy megrettent az elkészült G-dur fuvola verseny láttán, hogy talán túl nehéz neki, de végül, ahogy említettem, tehát nem készült el mind a 3 fuvola verseny, és Mozart sem kapta meg a teljes összeget. Ezen a felvételen Bertalan Andrea volt a szólista, közreműködött a szombathelyi Capella Savaria, hangversenymester Kalló Zsolt. Bérió lesz a következő zeneszerzőnk, kérdezhetnék, hogy melyik Bérió, hiszen ugye több Bérió is volt, Adolfo Bérió következik. Ő 1847-ben született, és 1942-ben hunyt el. Maria Isabella című keringőjét játssza Katya és Mariella Beck.

Adolfo Berio Maria Isabella című keringőjét hallottuk, Katya és testvére Marielle Labeck játszottak zongorán, ez egy négykezes darab volt. A következő mű pedig eredetileg zongorára készült 1824. októberében, a szerző Franz Schubert és a Hat német tánc címet viseli az a sorozat, amelyből most viszont zenekari változatban fogjuk meghallgatni az első három tételt. Méghozzá nem kisebb zeneszerző, mint Anton Webern hangszerelésében. Az első hármat fogjuk meghallgatni. Két fuvola, oboa, klarinét, fagott és kürt, tehát kettő-kettő ezekből a fúvósokból, illetve vonós zenekar, vonós kar szerepel az átiratban. Előadja a Berlini Filharmonikus Zenekar, vezényel Pierre Boulez.

Franz Schubert Hat német tánc című sorozatából szólt az első három Anton Webern hangszerelésében. A berényi filharmonikusok játszottak, vezényelt Pierre Boulez. Giuseppe Antonio Brescianello zenéje következik, egy barokk olasz zeneszerző volt és hegedűművész is. Brescianello nevét először egy 1715-ből származó dokumentum említi, amelyben második Maximilian Emanuel Bajor választófejedelem hegedűsnek nevezi ki Brescianellót a müncheni udvari zenekarban. És hát amellett, hogy hegedült, komponált is. B-dur szvitjéből hallgassunk most három tételt, előadja a La Serenissima együttes. A hangversenymester Adrian Chandler.

0: Giuseppe Antonio Brescianello B-dur szvittjéből hallottunk három tételt, előadta a La Serenissima együttes, a hangversenymester Adrian Chandler volt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 perc elmúlt 3:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják, lemezajánló rovatunk következik. A közelmúltban jelent meg egy album, melyen Lorraine Hunt Lieberson Handel áriákat énekel, és ugye Lorraine Hunt Lieberson volt az a nagyszerű amerikai mezzoszoprán, akinek 52 éves korában karrierje csúcsán bekövetkezett korai halála már régóta pótolhatatlan űrt hagyott a hallgatók szívében. Most az egyik brit lemezkiadó újra keverte az egyik legnagyobb albumát Liebersonnak, amelyet eredetileg több mint 2 évtizeddel ezelőtt adtak ki, és ezen hallhatók Handel áriák, Handel opera áriák. Hát ebből az albumból válogatunk most, illetve választott szerkesztőnk Csík Gabriella egy tételt. Handel Xerxész című operájából hallgassuk a címszereplő áriáját az első felvonásból, ez az a híres Largo, mely sok átiratban is ismert. Lorraine Hunt Lieberson énekel, a felvilágosodás korának zenekarát Harry Bickett vezényli.

Handel Xerxész című operájából szólt Xerxész áriája az első felvonásból, a híres Largo. Lorraine Hunt Laborson énekelt, közreműködött a felvilágosodás korának zenekara, a karmester Harry Bickett volt. Alexander Borodin szimfonikus vázlata következik, a Közép-Ázsia pusztáin című alkotás. Itt ennek a műnek az alapja tulajdonképpen két dal téma, egy orosz és egy keleti dal, és ezeket Borodin egymás után kétszer is kifejti, kis variációval, aztán pedig ellenpontszerűen egyesíti őket egymással. A hegedű, hosszan elnyúló, szinte megdermedő üveghangjai idézik a végtelen pusztaságok képét, a karaván egyenletes haladását pedig monoton basszus pizzikátó adja. Hallgassuk most a Bajor Állami Operaház zenekarának lemezéről, vezényel Wolfgang Zavalis.

Alekszandr Borodyin szimfonikus vázlatát hallottuk Közép-Ázsia pusztáin. Előadta a Bajor Állami Opera zenekara, velzényelt Wolfgang Zavall is. Gustav Mahler egy vándorlegény dalai ciklusából következik az utolsó, a negyedik tétel. Ugye ezeknek a daloknak a szövegét maga Mahler írta, részben a Fiú csodakürtje című népköltészeti gyűjtemény inspirációjára. A negyedik tétel címe az a Drága szempár. Ez egy nagyon nyugodt, elégikus lezárása ennek a négy tételes ciklusnak. A vándor elbúcsúzik élete szerelmétől, a két kék szemtől, majd a természetben talál végső vigaszt és békét, egy hársfa alatt elaludva. Dietrich Fischer-Dieskau énekel, közreműködik a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Rafael Kubelik.

Gustav Mahler egy vándorlegény dalai című művéből szólt az utolsó tétel, az a drága szempár. Ugye ettől búcsúzott, ettől a drága kék szempártól a vándor, aki most Dietrich Fischer-Dieskau volt, ő énekelt, közreműködött a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Rafael Kubelik. Ezután a szomorú tétel elégikus lezárás után most következik egy vidám zene, Rossini Olasz nő Algírban című operájából a Nyitány. Stendhal azt írja könyvében, idézem, a Nyitány szép, de túlságosan vidám, és ez nagy hiba. Hát azt hiszem, ez Stendhal az opera egészét tekintve írhatta, hogy túlságosan vidám, az talán most minket nem fog zavarni. Előadja a Római Szent Cecília Akadémia zenekara, a karmester Myung-Woon Chung.

0: Rossini Olasz nő Algírban című operájából szólt a nyitány, a római Szent Cecília Akadémia zenekara játszott, vezényelt Myung Won Chung. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, lesz majd szokás szerint rejtvény is ebben az órában, 16:30 körül. Most két programot ajánlok önöknek, hát ez egy műsor, de két helyszínen, két időpontban. A Győri Filharmonikus Zenekar játszik holnap, június 3-án szerdán este 8 órától, a győri Klastrom udvarban, másnap június 4-én csütörtökön este 7-től pedig a Mosó-Magyaróvári vár udvarán. A műsoron Mozart, Vivaldi és Haydn művei szerepelnek, Mozarttól a Così fan tutte, aztán Vivaldi-tól két fagott verseny, a szólista Lakatos György lesz, és zárásként pedig Haydn numero 104-es D-dur szimfóniáját adják elő. A karmester Madaras Gergely, aki azt hiszem garancia a minőségre. Tehát a Győri Filharmonikus Zenekar játszik holnap szerdán Győrött, csütörtökön pedig Mosó-Magyaróváron. És most hallgassunk mi is Vivaldit, méghozzá 4 évszak hegedű verseny ciklusból, az aktuális G-moll koncertó, vagyis a nyár első tételét, az Allegrót, ugye itt egyszerre jelenik meg egy ilyen lassabb zene, lassabb téma, aztán jön egy gyorsabb téma, amiben a kakukk is feltűnik. Gidon Krémer lesz a szólista, közreműködik a Cremerata Baltica

A nyári viharból is ízelítőt kaptunk. Antonio Vivaldi a Négy évszak című hegedű versenyciklusából, ez volt a nyár koncertó, a G-moll hegedű verseny első tétel, az Allegro. Gidon Krémer volt a szólista, közreműködött a Cremerata Baltica. Antonin Dvorzsák lesz a következő zeneszerzőnk, az Opus 54-es sorozatban szerepel 8 keringő zongorára, ezek közül most a második tételt hallgassuk, ez Ámolban van, Radoslav Kvapil zongorázik.

Ez volt Antonin Dvorzsáktól az Ámol keringő, az Opus 54-es sorozatból a második darab, Radoslav Kvapil zongorázott. Haydn szimfóniái közül hallgassuk most a numero 85-ös B-dur királyné szimfónia tételét, ez ugye a párizsi szimfóniák közé tartozik, és a címét vagy melléknevét pedig Marie Antoinette-nek köszönheti. Ez volt az egyik kedvenc szimfóniája, illetve a szimfóniában feldolgozta Haydn Marie Antoinette kedves dalát a második tételben, és innen kapta a nevét. Most a harmadik tételt, a menüettet hallgassuk. A Philharmonia Hungarica játszik, vezényel Doráti Antal.

A menüettet hallottuk Haydn numero 85-ös B-dur királyné szimfóniájából, előadta a Filharmonia Hungarica vezényelt Doráti Antal. Robert Fuchs lesz a következő komponistánk, a Szerenádos Fuchs, ezzel a kedveskedő gúnynévvel illették őt, hiszen legismertebb, leggyakrabban játszott művei a szerenádjai voltak. Egyébként a maga korában egy nagyra értékelt zeneszerző volt, és hosszú ideig tanított a Bécsi Konzervatóriumban, és hát olyan fantasztikus tanítványai voltak, mint Korngold, Mahler, Sibelius, Czemlinski, Richard Strauss, hogy csak néhányat említsek közülük. Most a D-dur szerenádból hallgatunk meg két tételt, az első két tételt. A lírai nyitótételt követően egy kecses, klasszicizáló menüettet hallunk, amelyben a mű kritikusai Mendelssohn olasz szimfóniájának hatását vélték felfedezni. Hát hallgassuk, hogy vajon mi is felfedezzük-e. Az Anima Muzicae Kamara zenekar játszik, a művészeti vezető G. Horváth László.

Robert Fuchs, D-dur szerenádjából szólt az első két tétel, az Andante és a Menuett. Előadta az Anima Musicae kamarazenekar művészeti vezető G. Horváth László, és hozzájuk kapcsolódik egy mai hír, ugyanis az Anima Musicae kamarazenekar egy újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodott meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben. Hazai kamaraegyüttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. A háromnapos rendezvény a magyar kamarazenei élet múltja, jelene és jövője köré szerveződik, lehetőséget teremtve a szcéna szereplőinek találkozására, párbeszédére és együttműködésére. Ahogyan G. Horváth László, az esemény sorozat megálmodója fogalmazott, a kamarazene a figyelem művészete, minden zenei párbeszéd alapja. Ennek szellemében a hazai kamarazenekarok képviselői ezúttal nem csak a zenében, hanem egy sajtónyilvános pódiumbeszélgetés keretében is valódi párbeszédet kezdeményeznek egymással június 19-én 16 órától a nyitókoncertet megelőzően. A háromnapos fesztivál gerincét 6 koncert alkotja, amelyek egy-egy legendás tanáregyéniség, Wagner Rita, Devics János, Mihály András, Rolla János, Sándor Frigyes és Vég Sándor emléke előtt tisztelegnek. A hangversenyeket pódiumbeszélgetések előzik meg. A rendezvény csúcspontja június 20-a lesz, amikor egyetlen napon 3 különböző együttes koncertje várja a közönséget. Délelőtt a Solti György Zeneiskola versenygyőztes vonós zenekara, délután a legújabb művészgeneráció képviselője, az Erra Nova kamarazenekar lép fel, az estét pedig az Anima Musicae kamarazenekar születésnapi évadzáró hangversenyek koronázza meg. Az első Anima napok teljes programja az Anima Musicae kamarazenekar honlapján található. Itt a muzsikáló délutánban pedig még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, Beethoven egyik népszerű zongoradarabját, ez a Fürelíz. Vladimir Askenázy zongorázik.

0: Ez volt a Führer Elise Beethoven-től, az Opus 59-es Ámor Bagatell, Vladimir Askenázy zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia fagott, Varga Laura fuvola, Tóth Györgyi oboa, Greg Samárta hegedű, Rácz Gábor brácsa és Tóth Németh Henrietta gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt fél öt elérkeztünk a játékhoz a mai muzsikáló délutánban. Mondom először a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt június 4-én csütörtökön, tehát holnap után, este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe. Erdélyi László zongorázik, Kállai Ágnes csellózik. Nagyon színes műsorral készülnek a művészek. Barokk művek szerepelnek a koncert elején, Bach, Scarlatti és Rameau zongora darabjai. Aztán Liszt Ferenctől két művet hallhatunk, a történelmi arcképcsarnokból részleteket, illetve az 5. magyar rapszódiát, majd ezt követi Brahms Émol cselló zongora szonátája, illetve Piazzolla két műve és Elgar szerelmi üdvözlete, tehát csütörtökön este 8-tól a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Van két jegyünk ugyancsak csütörtökön este 8-ra, az Opus Jazz Klubba is, a Gerői Space Quintet koncertje lesz, vendég Rozmán Lajos, aki klarinéton játszik majd, tehát az Opus Jazz Klubban csütörtökön este 8-tól. Van két jegyünk az Óbudai Társas Körbe, a Budapesti Vonósok Óbudai Zenezug Fesztiváljára is szombaton, június 6-án 18 órára. Ránki Fülöp zongoraművész és a Budapesti Vonósok játszanak, Orbán György, Liszt Ferenc és Richard Strauss művei csendülnek fel, tehát szombaton este az Óbudai Társas Körben. És van még két jegyünk szintén szombaton este 7 órára a BMC koncerttermébe is. Bartók Reflexiók címmel lesz est, koncert, filmvetítés és kiállítás. Szalai Fatima énekel, Fóris Zsófia, Varga Oszkár és Vavrinec András hegedül, Szűcs Péter klarinéton, Radnóti Róza zongorán játszik. Bartók művek szerepelnek a programban, és ehhez a Bartók művekhez kapcsolódik majd a filmvetítés, illetve a kiállítás is, tehát szombaton este 7-től a BMC-ben. A tárgyereményünk pedig egy CD, Marci Marian zongorázik, Schubert és Schumann műveket. Bach magnifikátjából hallunk részletet a játékban, és Bachhoz kapcsolódik a kérdésünk. Három állítást mondok Bachról, Johann Sebastian Bachhal kapcsolatban, és az a kérdésünk, melyik igaz, melyik hamis, tehát igaz-hamis játékot játszunk. Az első, 1723-tól volt a Dresdai Tamás templom kántora és a Tamás iskola tanítója. A második, a Weimári udvar zenekarában hegedült. És a harmadik, 1705-ben Lübeckbe utazott, hogy hallja a kor híres orgonistáját, Telemannt. Tehát melyik igaz, melyik hamis? Még egyszer a három állítás, az első, 1723-tól volt a Drezdai Tamás templom kántora és a Tamás iskola tanítója. A második, a Weimári udvar zenekarában hegedült. És a harmadik, 1705-ben Lübeckbe utazott, hogy hallja a kor híres orgonistáját, Telemannt. Igaz vagy hamis, várjuk a válaszokat, SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu, és kérjük, hogy írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez a pompás muzsika volt a rejtvényzenénk, Bach magnifikátjából hallottunk részleteket, és ugye Bachhoz kapcsolódott a játék. Három állítást mondtam, és az volt a kérdésünk, hogy ezek közül melyik igaz, melyik hamis. Az első úgy szólt, hogy 1723-tól volt Bach a Drezdai Tamás templom kántora és a Tamás iskola tanítója. Ez hamis. Ugyanis a Lipcsei Tamás templom kántora volt, és Tamás iskola tanítója, tehát nem Drezda, hanem Lipcse, bár a két város közel van egymáshoz, tehát az első hamis. A második, Bach a Weimári udvar zenekarában hegedült. Ez igaz, bizony, Bach hegedült is, nem csak billentyűs hangszereken játszott, és a Weimári udvar zenekarában valóban hegedült. A harmadik állítás, 1705-ben Lübeckbe utazott, hogy hallja a kor híres orgonistáját, Telemannt. Ez hamis. Valóban elutazott Lübeckbe Bach 1705-ben, hogy a kor híres orgonistáját hallja, de ő nem Telemann volt, hanem Buxtehude. Tehát hamis, igaz, hamis, ez volt a helyes válasz. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, de sokféle egyéb választ is kaptunk, úgyhogy még tart a sorsolás, nem értünk még az SMS-ek és az e-mailek feldolgozásának végére. A következő zene után lesz eredményhirdetés. Addig hallgassuk Bedřich Smetana Émol vonós négyeséből a negyedik tételt, de előtte még elmondom, hogy az előző felvételen a Richard Carr konzortot hallottuk, Philippe Pierlot volt a karmester, és akkor a Smetana vonós négyes tételt most pedig az Amadeus Quartett tolmácsolja.

Smetana émol vonós négyeséből szólt a negyedik tétel, a Vivace, előadta az Amadeus Quartet. Visszatérünk a játékhoz, végeztünk a sorsolással, mondom a szerencsés nyertesek neveit. Tasnádi Ágnes, Pesti Ernő, Peregi Zsuzsa, Kocsis Éva és Hatházi Katalin. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Műsorunkat pedig Rachmaninov Vokáliz című alkotásával folytatjuk. Tine Zwinghelszet játszik trombitán, Catherine Stott zongorán.

Ez volt Rachmaninovtól a vokálist, Tina Cinkelset játszott trombitán, Catherine Stott zongorán. John Blow, Vénusz és Adonis művéből következik részlet, ezt Blow szerényen csak olyan zenés játéknak nevezte, holott teljes háromfelvonásos opera. A nyitányt játsza most a London Barokk együttes, vezényel Charles Madlam.

0: John Blow, Vénusz és Adonis nyitányát hallottuk, a London Barokk együttest Charles Madeline vezényelte. Tizenhét óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdéseiben. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sulyog Tamás egy német naplap adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. A hivatal arra kéri a szőlős gazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelölő adatokat. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Új irodalmi verseny indul magyarországi és határon túli középiskolák számára. Az Apostrof Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vehetnek részt. Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a Múzeumok éjszakáján. Idén is csatlakoztak a vidéki települések, a kiemelt helyszín ezúttal Sopron lesz. Az esemény tematikája pedig az ízekbe zárt történetek megismerése. A legtöbb program 6 éves korig ingyenes, az idősebbek 1500 forintért, a felnőttek 3000-ért válthatnak karszalagot, mellyel a budapesti múzeumi autóbuszkörjáratokra is fel lehet majd szállni. Borult időre számíthatunk holnap, sok felé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Június 5-e és 7-e között újra Zenezug Fesztivál az Óbudai Társaskörben a budapesti vonósokkal. Paja Bea, Ránki Fülöp és országos versenygyőztes fiatal tehetségek a színpadon. Három nap, különleges találkozások, felejthetetlen koncertélmények. Részletek a www.budapestivonósok.hu honlapon.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a jegymesteren, a MÜPÁ-ban és a Kodály Központban.
4: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Kármária von Weber zenéjével indítjuk ezt az órát, az F-moll klarinét verseny záró rondó tétele szól. A szólista Sharon Kamm, a Lipcsei Gewandhaus zenekara kíséri, a karmester Kurt Mazur.

A rondó tételt hallottuk Kár Mária von Weber F. moll klarinét versenyéből. Sharon Kam volt a szólista, közreműködött a Lipcsei Gewandhaus zenekara, vezényelt Kurt Mazur. Két közlekedési hír a BKK infótól. Baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát a Kútvölgyi út közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben a Horváth-Boldizsár utcában az Amerikai útnál. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Egy német barokk zeneszerző következik, a kevésbé ismert komponisták közül, Karl Heinrich Graunról van szó. A C-dur szimfónia két tételét hallgassuk most tőle, Andante és Presto. Előadja a Liszt-Ferenc Kamara Zenekar. Hangversenymester Twirst Péter.

Karl Heinrich Graun C-dur szimfóniájából szólt két tétel, Andante és Presto. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester First Péter volt. Simándi József énekel a következő felvételen, és azt hiszem a legismertebb az ő előadásában Erkel Ferenc Bánk Bán című operájából, Bánk áriája a második felvonásból, ő volt ennek az áriának a legnagyobb hatású előadója. Közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Ferencsik János.

ilyen rövidebb művet komponált hegedűre, és ezek a mai napig közkedvelt ráadás számok a hegedűsök körében, és nagyon sokszor, vagy sokáig Kreisler úgy hirdette ezeket, hogy tulajdonképpen csak átiratok, és aztán később bevallotta, hogy ezek saját művek. Ilyen a Preludium és Allegro is, amely Punyáni stílusában készült. Nick Bár játsza most a hegedű szólót, közreműködik az Amsterdami Konzertgebouw kamarazenekara. Vezénye Michael Waterman.

Ez volt Fritz Kreislertől a Preludium és Allegro Bunyáni stílusában. Négy bár játszott hegedűnő volt a szólista, közreműködött az amsterdami Konzergebau kamarazenekara, vezényelt Michael Waterman. Moritz Moszkowski lengyel néptáncok sorozatából hallgassunk most egy tételt. A duó Klaviárt játszik zongorán, azaz Biziák Dóra és Zentai Károly.

0: Moritz Moskovszky lengyel néptáncok sorozatából szólt egy tétel, a duó Klaviárt játszott, azaz Bizják Dóra és Zentai Károly zongorán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Négy perccel múlt fél hat, önök a muzsikáló délutánt hallgatják. Mozart zene szól a következő percekben, a hegedű versenyek közül a negyedik D-dur hegedű verseny záró rondó tételét fogjuk meghallgatni. A szólista kezdi ezt a tételt, és hát ez annyira nem meglepő Mozartnál, többször előfordul a záró tételekben, hát például ugye a harmadik, illetve elnézést az ötödik, az A-dur hegedű versenyben is a harmadik tétel így indul, vagy a D-dur fuvola versenyben, most hirtelen ezek jutnak eszembe, ezeknek a dallamai vannak a fülemben, de itt a D-durban is ennek lehetünk tanúi, és ami még érdekesség, hogy folyamatosan váltakozik benne a kétnegyed és a hatnyolcad, hát mármint nem ütemenként, hanem vannak kétnegyedes periódusok és hatnyolcados periódusok, ezek váltakoznak, sőt van egy kétkettedes andante graciózó rész is. A szólista most Gottfried von der Goltz lesz. Közre működik a Freiburgi barokzenekar. Vezényel Christian Betzuindenhut.

Mozart 218-as köhű jegyzékszámú D-dur hegedű versenyéből hallottuk a harmadik tételt, a rondót. Gottfried von der Goltz volt a szólista. Közreműködött a Freiburgi barokkzenekar, vezényelt Christian Bezuidenhout. Közlekedési hírek a BKK infótól. Továbbra is zárva van baleset miatt a Városmajor utca a 12. kerületben, a Kútvölgyi út közelében. A 128-as és a 129-es autóbusz terelve jár. Baleset történt a Budaörsi úton a Bach csomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre, a Hegyaljai út, Villányi út útvonalon sávlezárásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hűvösvölgyi úton a Kuruc utca közelében. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Sárgónó Mirej című operájából következik részlet. Hát ez az opera igazából soha nem tudott kilépni a Faust árnyékából, és a bemutatón annak idején 1864 tavaszán megbukott. Az opera látogatók elbizonytalanodtak a szokatlanul realista és tragikus kicsengésű történet láttán. Gounod átdolgozta a darabját, a recitatívokat prózai dialógusokra cserélte, a szomorú végkicsengés helyébe pedig egy happy end került, de ezek a változtatások sem hozták meg a remélt sikert. Most hallgassuk Mirej keringő dalát az első felvonásból. Edita Gruberová énekel. Közreműködik a Tokiói Filharmonikus Zenekar, vezényel Friedrich Heiter.

Editha Gruberovának szólt a taps, ő énekelte Mirej keringő dalát Gounó operájának első felvonásából. Joseph Bonin de Beaumortier Esmol Fuvola kvintetjéből következik az első tétel, az Allegro, Ott Rezső átdolgozásában. Előadja az Immédiás Brass Quintet.

Joseph Baudin de Boismortier Esmol fuvola kvintettjéből ez volt az első tétel, az Allegro Autrejeu átdolgozásában játszotta az In Medias Brass kvintett. Most pedig hallgassuk az Egyedül című film zenéjéből a Galoppot, a zeneszerző Dmitrij Sasztakovics.

Sostakovics galopját játszotta az amszterdami Concertgebouw zenekara, vezényelt Riccardo Sáhy. Műsorunk végén pedig hallgassuk Haydn G-dur triójából a magyaros rondót.

0: A záró rondótételt hallottuk Haydn G-dur triójából, ez volt a magyaros rondó, a Bózár trió játszott. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán.
1: Műsorajánló. A Prológ következő adásában felelevenítjük a legelső műsort, melyben Jean-Philippe Rameau Dardanus című ötfelvonásos operájának históriájáról mesél László Ferenc.
2: A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel állunk szemben, mert hogy Dardanus a trójaiak ősapja volt.
1: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Mai összeállításunkban Beyser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula alkotásait játssza az Anima Musicae kamarazenekar. Vezényel Horváth Balázs. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, ma 22 óra 15 perckor, a Bartók Rádióban.
3: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
4: Nagy barna ház, katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
5: Fogadnak ott engem?
4: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
5: Maga magyar.
3: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Vagyis Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Megvallom Önöknek, hogy ebben az évben meggyűlöltem a 92-es számot. A numerológiában általában a számjegyeket külön és összeadva is vizsgálják. Belenéztem. A 9-es a befejezés, bölcsesség, humanitás, lezárás. A 2-es az együttműködés, érzékenység, kapcsolatok, diplomácia szót jelentik. Együtt kiadják a 11-et, ami mesterszám is, és ami erős intuíciót és lelki küldetést jelent. A legtöbb értelmezés szerint ez a szám szimbolizálja egy életszakasz lezárását, esetleg új kapcsolat kezdetét, de benne van a mások segítése, a szolgálat, érzelmi intelligencia és a tapasztalat. Hogy jön ez ide? Nem is tudom. Csak azt tudom, hogy az elmúlt hetekben 92 esztendősen ment el Vásári Tamás, Boros Attila, Helmut Rilling, Sonfai László, és most búcsút kellett vennünk Földes Imre tanár úrtól is, aki szintén 92 éves korában távozott. Milyen szavakat is mondtam az előbb a számok kapcsán? Bölcsesség, humanitás, együttműködés, érzékenység, intuíció, mások segítése, szolgálat, érzelmi intelligencia és lelki küldetés, valamint egy életszakasz lezárása, befejezése valaminek és egy új kapcsolat kezdete. Ezek a szavak mögötti tartalmak nem csak jellemzik Földes Imrét, hanem szinte egy egész életet megrajzolnak. Ő volt az, aki nem csak tanított, hanem figyelt, értett és segített. Aki számára a tudás nem önmagáért létezett, hanem azért, hogy másokat felemeljen vele. Élete csendes volt, mégis határozott szolgálat. Egyfajta belső küldetés, amelyet soha nem hirdetett hangosan, de minden tettében jelen volt. Tanárként, emberként, példaként. Mindig sajnálni fogom, hogy csak láttam, hallottam előadásait, néha beszélgettünk, de sose volt a tanárom. Megértem azokat a rajongó sorokat, amelyeket jeles művészek írtak tömegével Földes Imre halálakor. Magáról ezt mondta, mint egy arszpoétikát, ha megismerek valamit, szeretném, ha más is megismerné. Ha szépnek találok valamit, szeretném, ha más is szépnek találná. Ez jellemző volt rá. Mindent ismert, és mindent szeretett volna átadni. Minden értelemben a nagybetűs tanárok közé tartozott. Carissimitől Boulezig, Bachtól Bartókig, mindenkiről írt, mesélt, minden stílusban otthon volt, kutatta, kereste a nagyobb összefüggéseket az életben és a zenében egyaránt. Tudtuk, hogy beteg, de valahogy mégis hihetetlen volt olvasni a halálhírét. Igazi legenda volt. Bármilyen zene megszólalhatta illusztrációként ebben a műsorban, hiszen a Máté Passióról ugyanolyan tudással és lelkesedéssel beszélt, mint Stravinsky bármelyik hangjegyéről. Töménytelen jegyzetet, könyvet, tudományos publikációt írt, de ami a legfontosabb, hogy a muzsikusok és a zenéhez nem értő, de zeneszerető emberek lelkében is hagyott hátra kitörölhetetlen emlékeket. Emlékszem, hogy egy koncerten Debussy prelüdjeit játszottam. Ezek végére a francia szerző oda biggyeztett egy címféleséget. A koncert után odajött hozzám Imre, és megkérdezte, hogy tudod, hogy ennek mi az oka? Aztán azonnal elmagyarázta, hogy a francia szerző szándékosan tette a címkéket a darab végére, mert nem akarta, hogy a címek előre irányítsák a hallgató képzeletét. Debussy ezzel azt érte el, hogy a hallgató először tisztán zenei élményként hallja a darabot, és utólag kap egy amolyan ráhangoló képet vagy asszociációt a cím alapján. Így a zene nem illusztráció lesz, hanem önálló nyitott jelentésű élmény. A címek tehát inkább utólagos magyarázó jegyzetek, nem programok. Aztán elmondta, hogy ő kikutatta, hogy a második prelűd címe kettős jelentésű, általában vitorláknak fordítják. De a voile azt is jelenti, hogy fátylak. Elmesélte nekem, hogy nagyon sokat foglalkozott ezzel a fordítással, aztán rájött, hogy Debussy inkább a leperre áttetsző kendőre gondolhatott a komponáláskor. Szóljon elsőként ez a Debussy prelűd, amit akárhányszor játszottam, tanítottam, mindig eszembe jutottak Imre szavai. Rév Lívia zongorázik.

0: Claude Debussy Vitorlák, vagy inkább Fátylak című prelüdjét játszotta a Földvári Napok keretében Rave Livia egy 2005-ös felvételről. Földes Imre Budapesten született 1934. március 8-án. Az Erkel Ferenc és Prima díjas zenetörténész, a Zeneakadémia egyetemi tanára, a magyar zenetörténet oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége korai életszakaszáról így mesélt egy beszélgetésben.
1: Hogy melyik volt az életemben az a pillanat, amikor már egészen biztos volt, hogy zenész legyek, azt igazán nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy édesanyám zongorázott, és magas fokon, akadémiai szinten zongorázott, akkor hagyta abba a zongorázást, amikor megszülettem. Otthon ő keveset, de azért zongorázott. Biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a zene az érdekelt engem. Érdekes, ha visszagondolok, hogy a nagyapám, aki drámaíró volt, és nagyon sikeres drámaíró volt az 1900-as évek elején, híres darabjai mentek itt meg ott. Rá nagy szeretettel emlékszem, és emlékszem a könyvtárára. Hatalmas könyvtára volt, és biztos, hogy ez nagyon hatott rám, mert nekem is van egy gyűjteményem könyvekből, hogy jönnek hallgatók, és ránéznek, azt mondják, hogy na, hát tanár úr, ezt mind olvasta, nem, hát ezt mind nem olvastam, ez azért kell, hogy bármikor oda nyúlhassak egy könyvhöz. Nagybátyám is író ember volt, méghozzá regényíró, úgyhogy ők nem a zenei oldalról, de a művészet iránti érdeklődésemhez biztos hozzájárultak. Nem tudom megmondani, hogy melyik volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, hogy én tulajdonképpen nem zeneszerző leszek. Engem már diákkoromban nagyon érdekelt az, hogy amit tudok, azt igyekszem továbbadni. Ezt valamikor úgy fogalmaztam meg, hogy amit én szeretek, szeretném, hogy más is szeresse. Ez határozta meg azt hiszem az egész életemet, a pedagógiai munkát, az előadásaimat, amit tartottam, akár szakmabélieknek, akár laikusoknak. Nagyon, hogy mondjam csak, ez valami egészen különös öröm fölkészülni bizonyos témából, és azt átadni azoknak, akik azt nem ismerik, vagy kevésé ismerik. Nagyon hálás téma. Hát ez az, amit úgy szoktak mondani, nem nagyon jó szóval, hogy ismeretterjesztés, zenei ismeretterjesztés. Ez határozta meg az életemet, és nem hiszem, hogy döntő különbség van, hogy profiknak beszélünk, vagy amatőröknek. Egyszerűen a szóhasználatban kell vigyázni arra, hogy idegen szavakat ne használjunk azoknak, akik nem érték. Ezt meg kell szépen magyarázni. Ez egy gyönyörű munka, és ha visszatekintek rá, legközelebb élnék, ugyanezt az utat járnám.
0: Földes Imre édesanyja felső fokon zongorázott, ami nagy mértékben meghatározta az érdeklődését és a pályaválasztását. Nagyon tudott rajongani mindenért. Hogyan is fogalmazott Lakatos György, fagott művész, a muzsikus legendánk halálát követő napon? Borús szívvel virrat ránk a reggel, a gyászoló nap fönt ki sem tekint. A legenda, a lelkesedés, a rajongás tanára, a minden tudás fénye, a még többet úttörője, a tercek kapunyítója, a totemzenék, latin himnuszok szülötte, a kétkedés, keresés, kutatás hegymászója, a miértek, hogyanok homlok ráncolója, a harmóniák, dallamok mosolya, a freskók, krémesek szerelmese, sorolhatnám tovább, de kevés a szó a jelző, a 20-21. Század zseniális, lenyűgöző személyisége, generációk felnevelője, a tanítás és a növendék mindenek előttje. Felkerült, rajongott és csodás zeneszerzői közé. Most már beszélgethet Josquin-nel, Dufay-jal, odaülhet Bird mellé. Isteni társaság! Tanár úr, megváltoztattad az életemet, az a kevés, amit tudok, az a tarisznya, az jó részt a te útravalód. Legyen odafelé áldott utad, és legyen békességed odafönt rajongottaiddal. Mozart egyetlen fagott versenyének harmadik tételét hallgatjuk meg most Lakatos György és az Erkel Kamara zenekar tolmácsolásában.

Mozart 191-es körű jegyzékszámú B-dur fagott versenyének harmadik tételét játszotta Lakatos György és az Erkel Kamara zenekar. A következő megemlékező, akit idéznék, ifjabb Domahidi László. Érdekes, hogy ő is egy véget nem érő körmondatban fejezte ki érzéseit. Egy korábbi beszélgetésüket idézte fel. Földes Imre mondta, Lacikám, képzeld el, kórházba kell mennem, na de már elnézést akkor, amikor a Mahler második lesz a műpában. Ezt még tavalyi találkozásunkkor mondta felháborodottan az a mérhetetlen tudású, kultúrájú zeneakadémiai tanárunk, akire mindenki imádattal nézett föl, akitől nem csak a muzsika lényegét, formáját és hatását tanulhattuk meg, akivel már főiskolás korunkban közös gondolkodtató játékokkal teli, hol külföldi zenei fesztiválokra, hol hazai kirándulásokra mentünk, akivel azóta is minden évben találkoztunk, hol nála, hol valamelyikünknél kulináris élvezetek közepette, ide sorolva mindenek fölött álló krémest, aki a humort, a szóviccet folyamatos piedesztára emelte számunkra, aki szinte sértetten válaszolt a Zenéről zenére című tévéműsoromban arra a galát felvetésre, hogy de hát tanár úr, nem mindegy neked, ha egy diákod nem tanul és rossz jegyet kap. Hogy képzeled? Hát az a tanárt jellemzi. Ő ment el, a Mahler másodikkal, föl. A feltámadás szimfónia utolsó perceit Kirita Kanava, Marilyn Horn, a Tanglewood Fesztivál kórusa és a Bostoni Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg, vezényel Seiji Ozawa.

Gustav Mahler feltámadás szimfóniájának részletét Kirite Kanava, Marilyn Horn, a Tanglewood Fesztivál kórus és a Bostoni Szimfonikus Zenekar adta elő, vezényelt Seiji Ozawa. Most Fülei Balázs zongora művész emlékezéséből idézek. Amikor annak idején meghívtuk az esküvőnkre, nem tudott eljönni, de kaptunk tőle egy zsiráfot. Családtag azóta ő is. Azt mondta, hogy legyen a neve Bumi. A zsiráfra néztem egyből, amikor megláttam a hírt, hogy Földes Imre elhunyt. A kedvenc állata a zsiráf volt. Mindannyiunk szeretett tanárura, aki zenetörténetre, művészettörténetre, a remek művek megismerésére, a helyes múzeum látogatásra és mindenek előtt a szépség keresésére, felismerésére tanított minket. Nem is lehet ezt igazán szavakba önteni. Belénk oltotta a felfedezés vágyat, a gyönyörködés képességét, a párhuzamokra való rácsodálkozást, és azt az életre szóló látásmódot, hogy a világban minden időben, nehezekben és könnyebbekben is meg lehet találni a szépet. Iránytű volt ő sokunknak, és az is marad. Benne van a tanításunkban, a zenélésünkben, benne van a gondolatainkban. Az utóbbi hetekben nagyon gyenge volt már. Egykori tanítványai sorra látogatták. Együtt voltunk. Összeköt minket az, amit tőle kaptunk. Nyugodj békében, tanár úr. Egyébként valaki írta, hogy a kórházi ágyban volt vele egy kis plüss zsiráf. André Previn, a kiváló zongora művész karmester írt egy művet, aminek címe A zsiráfok Hamburgba mennek. A műős bemutatója 2000-ben volt. Ennek kis részletét hallgatjuk meg René Fleming, René Siebert és a komponista André Previn tolmácsolásában.

A zsiráfok Hamburgba mennek. André Previn zeneművének részletét a komponista René Fleming és René Siebert szólaltatta meg. Földes Imre a középiskolai tanulmányai után a Zeneakadémia zeneszerzés szakát végezte el Viski János növendékeként, mellette Bárdos Lajos gyakorolta rá a legnagyobb hatást. Diploma munkáit Farkas Ferenc vezetésével készítette el. Már tanuló évei alatt rendszeresen tartotta lakásán barátainak zene történeti, zene elméleti órákat. A Jeunesse Musicale szervezésében zenei ismeretterjesztő köröket, táborokat vezetett Budapesten és Gödöllőn. Hosszú ideig a Magyar Iparművészeti Főiskolán zenetörténetet, zene elméleti alapismereteket tanított, kórust alapított. Volt a Bartók Konzi tanár, majd a Zeneakadémia rajongott oktatója. Nyugalmazását követően speciális kollégiumot tartott, amire tolongtak a hallgatók. Zenei, művészettörténeti tanulmány utakat szervezett és vezetett Itáliába, Németországba, Bach nyomában, valamint fesztiválokra, Ausztriába és Lengyelországba. Most Borbé László zongora művész szavait idézem. Drága tanár úr, pedig még hány koncertemre meg akartalak hívni, csak hogy szerénytelenül úgy érezem, hogy ez most egy fontos koncert, hiszen te ott vagy. Hogy tudtál mindig mindenhol ott és jelen lenni? Hogy voltál képes ekkora, már-már végtelen tudással és tapasztalattal ilyen szerény maradni? Köszönöm felejthetetlen zenetörténet óráidat, mit órákat, szemináriumokat, ahol soha nem éreztetted velünk, hogy jóval előttünk jársz. Köszönöm bátorító szavaidat, melyek mindig sokat jelentettek. Köszönöm mérhetetlen szeretetedet, türelmedet, amelyel felém, felénk fordultál. Köszönöm, hogy ismerhettelek, Isten nyugosztaljon békében. Liszt Ferenc zongora darabja következik Borbé László egy gödöllői hangversenyének felvételéről. Szürke felhők.

0: A Szürke felhők című Liszt Ferenc zongoradarab hangzott el Borbé László előadásában, most pedig ismét Földes Imre hangját halljuk.
1: Az nem nagyon érdekelt engem, hogy innen vagy onnan az ember díjakat kap. Nem az a döntő. Azt hiszem a legdöntőbb az, amikor egy diák rámosolyog az emberre, vagy amikor találkozik az ember egy diákkal, és azt mondja, hogy hát ezt sose felejtem el, mert ezt öntől hallottam először. Egyébként ez sokszor előfordul, és akkor mindig úgy csodálkozom, hogy tényleg én mondtam, és akkor mondta, hogy biztos, biztos. És akkor én szoktam mondani, hogy én erre már nem emlékszem. Egyszer megnyugtatott valaki, nem az a fontos, hogy ön emlékezzék, elég, ha én emlékszem, mármint, hogy a diák, hajdani diák. Azt hiszem a díj egy pedagógus életében, művész életében az, amikor kezet fognak vele. Kaptam díjakat. Igen, jó. Örülök neki, hát persze, hogy örül az ember neki, de nem ez viszi előre az embert a munkájába, hanem ha valami hajtja belülről, akkor azért csinálja, és nem a díjakért. Nem tudom, hogy más muzsikus kortársaim hogy vannak ezzel, de az a gyanom, hogy még akkor is, hogy az egész életünk végül is a zene világában zajlik, az a gyanom, hogy mindenkinek azért vannak más érdeklődési területei is. Érdekes módon ezek a területek, ezek legtöbbször összekapcsolódtak a pedagógiai munkámmal, mert amikor elkezdtem fényképezni, akkor azért fényképeztem, hogy megmutathassak olyan épületeket, ahol zenészek éltek, vagy olyan épületeket, amelyek a művészettörténet számára nagyon fontosak voltak, mert éppen az Iparművészeti Főiskolán töltött évek alatt én nagyon, hogy mondjam, csak igyekeztem elmélyedni a művészetek történetébe, úgyhogy aztán zenészeket is igencsak erőteljesen a zenetörténet mellett a művészetek felé igyekeztem fordítani. Egy szó, mint száz. Az utazásaim is tulajdonképpen azért voltak, hogy meg tudjak mutatni mindenféle dolgokat, és szinte el sem tudom képzelni, mi van akkor, amikor az ember már nem tanít, mert akkor kinek mutogatja azokat a gyönyörűséges épületeket és különböző látnivalókat, amit hát az ember az életében látott. Más ilyen hobbi, hát van, mert most 2-3 év óta bridgezek, gyerekkoromban valamikor bridgeztem, aztán eltelt, vagy 40 év is nem volt alkalom rá, de most nagy örömmel, és az egy jó kikapcsolódás egyszer egy héten. Hát a könyvgyűjtés, meg az egyéb ilyesmi, hát ezek pompás dolgok, ezek is kitöltik az ember életét, ezek is oda tartoznak a hobbik közé. Úgyhogy a zene és ezek a kis finomságok az ember életét szebbé teszik. Hogy meddig még, ki tudja. Most 77 éves vagyok, hát azért remélem, hogy még van 1-2 év, amit ezek között, a szépségek között eltölthetek.
0: Földes Imre hangját hallottuk. Imre mindent szeretett volna átadni. Szerette a diákokat, és a szeretet kölcsönös volt. Bölcs volt, és bölcsen fogta fel az életet. Egyik kedvence Igor Stravinsky volt. A Tűzmadár fantasztikus befejező perceit hallgatjuk meg. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Marisz Jánszonsz vezényli.

Igor Stravinsky a Tűzmadár szitjének utolsó percét játszotta a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Maris Jansons. Kedves kollégám Tóth Endre, zenetörténész, Földes Imre 90. születésnapjára írt egy köszöntőt. Én ebből is szeretnék néhány gondolatot idézni. Drága tanár úr, milyen jellemző, hogy azt egy muzikológus általában tudja, hogy melyik évben komponálta Mozart a Figaro házasságát, vagy mikor hunyt el Stravinsky, de a saját életében már kevésbé igazodik el, legalábbis én. Nyilván egy zenetörténésznek nem illene így fogalmazni, de ha jól emlékszem, 1999-ben vagy 2000-ben történt, hogy 8. általános iskolásként elzarándokoltam szülővárosom Nyíregyháza zeneiskolájába, hogy meghallgass Földes tanár úr előadását Bach Máté passiójáról. A tanár úr pedig most valószínűleg napra pontosan megmondaná, hogy mikor, ha megteszi, ígérem, javítom is a szöveget. Emlékszem, szájtátva hallgattam, ahogy mesélt. A barokk mester esetében sokat emlegetett számmisztikáról, keresztmotívumokról, illetve egyéb szövegfestésekről, fűszerezve mindezt néhány saját élményével, a Bach nyomán tett utazásairól. Ha addig még nem mondhattam Bachot kedvenc zeneszerzőmnek, előadás után megvilágosodtam, megtértem. Ez volt az első emlékem, élményem a most hihetetlen leírni 90 éves Földes Imréről. Később az egyik kurzus Debussyről szólt, akinek végighallgattuk valamennyi művét. Erről él bennem a legtöbb kedves régi emlék, talán nem hagytam ki egyetlen órát sem. Ebben pedig közrejátszott Földes tanár úr közvetlensége, humora. Máig nem feledem azt az óriási pillanatot, amikor az egyik órája után vagy előtt a folyosón átsorogtunk néhányan, én elkezdtem brácsás vicceket mesélni a körülöttem állók szórakoztatására. A társasághoz Földes Imre is csatlakozott, jókat nevetett, két vagy három viccen, majd a legkomolyabb, legszigorúbb arckifejezést öltve egyszer csak megszakította a hahotát, odaszúrt mondatával: a lányom brácsás, és odébb állt. Persze a megfagyott levegő hamar felengedett, megértettük a viccel elütött viccet. Földes Imréhez bárki oda mehetett a Zeneakadémia folyosóján, bárki csatlakozhatott hozzá a büfében, vagy a közeli kifőzde asztalánál, és közvetlen beszélgetésbe elegyedhetett vele. Én nagyon örülök, hogy ilyen bárki lehettem. Tóth Ender szavai után befejezésül Bach Máté passiójának nyitókórusát hallgatjuk meg. Thank you.

0: Johann Sebastian Bach Máté pasiójának nyitó kórusát a Wiener Sängerknaben az Arnold Schönberg kórus és a Concentus Musicus Wien adta elő, vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Végül ismét földes tanár úr szavait idézem. Sokan azt mondják, jobb lett volna később megszületni, elkerülni a náci időket, a második világháborút, az 50-es évek első felét. Mégsem így gondolom. Ha a békességesebb században látom meg a napvilágot, bár kétséges, hogy volt-e valaha ilyen, jóval kevesebb ismeretem lenne arról, mire képes az ember. Hogy tud minden képzeletet felülmúlóan gonosz lenni, és hogy tud minden eddigi tudományos és technikai bravúrt messze túlszárnyalni. A 20. század szégyene, a két világháború, a holokauszt, a gulág, ezzel szemben az én időmben lépett először ember a holdra, győzték le a gyermekparalízist, kísérletezték ki, miként lehet új szívet operálni a régi helyére, találtak rá a televízióra, a számítógépre, a mobiltelefonra, szerkesztették meg a géntérképet. Szerencsés csillag alatt születtem. A retteneteket elkerülve muzsikus lettem. Nem zeneszerző, amiről a diplomám szól. Engem már a zene akadémiai évek alatt az izgatott, hogy miként lehetne másoknak megmutatni, amit szépnek találok. Tartottam és tartok előadásokat különféle témákról mindenféle országban, a Magyar Rádióban. Mindenki zeneiskolája és zenetörténet mindenkinek címmel, a zenét nem művelő, de kedvelő embereknek. Hogy hány ezer előadás van mögöttem, nem számoltam. Minden esetre a TIT József Attila Szabad Egyetemének keretében 2003-ban hirdettem meg a 43. előadás sorozatomat. Kedves Imre, ezek a fejtágítók, élvezetes előadások nagyon fognak hiányozni, de a honlapodon például elképesztő mennyiségű anyagot találni. Köszönjük, hogy ránk hagytad a tudásod, a szereteted, humorod, a természetjárást mindenkinek ajánlottad, azt mondtad, hogy legszívesebben kötelezővé tennéd. Ifjú korom legnagyobb élményei között tartom számon a Magas Tátrában eltöltött visszavisszatérő csodálatos napokat. Semmihez sem hasonlítható, emberformáló, 4-5 órán át menni, feljutni a hegyek csúcsaira, ott felhőkbe burkolózni, vagy a végtelenbe tekinteni. Imre, elmentél a végtelenbe, de velünk maradsz mindörökre, köszönünk mindent. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is, Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18:30 kezdettel megismételjük, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!
1: Műsorajánló. Ezen a héten az Ars Nova műsoraiban az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének alkotásaiból válogatunk. Mai összeállításunkban Beyser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és Bánkövi Gyula alkotásait játssza az Anima Musicae kamarazenekar. Vezényel Horváth Balázs. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje ma 22:15 a Bartók Rádióban. Szerda este a Pannon Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. Műsorukon Debussy, Alban Berg és Hector Berlioz egy-egy romantikus szerzeménye szól. Berg dalait Heidi Stauber amerikai szopránénekes szólaltatja meg. Az est karmestere Kesselyák Gergely. A január 29-i koncertfelvétele a Pécsi Kodály Központból szerdán 20:41 a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:00. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez itt a Prolog, a Bartók Rádió új műsora. László Ferenc műsorvezető köszönti a kedves hallgatókat. Ez a műsor a jövőben, egész pontosan a mai naptól kezdve, minden keddeste az opera közvetítés előtti fél órában ismerteti majd a sorra kerülő operát, illetve azt a felvételt, amelyet majd önöknek lehetőségük nyílik meghallgatni. Adatokat és információkat, hasznos és remélhetőleg szórakoztató adatokat és információkat osztunk majd meg önökkel ezekben a fél órákban. Először éppenséggel a ma este sorra kerülő Rameau opera a Dardanos kapcsán. Francia barokk operát fogunk meghallgatni tehát Rameautól, akivel kapcsolatban azt szokás elmondani, hogy kései pályakezdő volt. 1683-ban Dijonban született, és 40 éves volt, amikor fölkerült Párizsba, és 50, tehát amikor első operáját, pontosabban első Tragédie en Musique-ét megalkotta. Mi azért persze nyugodtan mondjunk csak operát. Ahhoz, hogy 50 évesen megkezdhesse a pályafutását, mint opera szerző, szükség volt egy gazdag és befolyásos pártfogóra, egy gazdag adóbérlőre, aki azután nem csak zeneszerzőként, udvari zenészeként alkalmazta Rameaut, de pártolta azt is, hogy operaszerzőként a párizsi közönség elé léphessen. Rameau megengedhette magának azt a luxust, hogy későn kezdje meg az operaszerzői működését, tekintve, hogy 81 év adatott számára, és így 50 éves korától több mint 3 évtizeden át uralhatta a francia opera életet. Ünnepelt szerző lehetett, és vitatott szerző egyszer s mind. Olyannyira vitatott, hogy a 18. századi francia opera történet két nagy vitájának a középpontjában is ott találjuk a személyét. Hiszen főszereplője volt a konzervatív lullisták és a modern rameauisták vitájának, itt nyilvánvalóan ő a modernisták fő alakja volt, majd azután pályafutása utolsó szakaszában főszereplője volt a buffonista vitának is, ahol a francia és az olasz opera híveik csaptak össze, itt már a francia és ráadásul a konzervatív oldalon találjuk Rameau személyét. Rameau ugyanis az alatt a 3 évtized alatt, amíg operaszerzőként működött, túlnyerte magát. Amíg pályafutása elején, mondjuk operaszerzői pályafutása elején valami új, merész és sokakat meghökkentő szerzőként mutatkozott, pályafutása végére ő maga volt a francia opera. Miért is támadták annyira az elhunyt Lully hívei Rameaut? Leginkább talán azért, mert Rameau kísérletet tett egy egységes drámai szerkezet megteremtésére operáiban, és ez a Lully hívők számára Isten kísértésnek, sőt botránynak számított. Hogy mennyire indulatos viták és mennyire botrányos jelenetek tarkították ezt a bizonyos opera vitát, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vita egyik elmérgesedett pillanatában Rameaut híveinek rá kellett beszélnie arra, hogy szokjon le a fegyverhordásról, mert hogy így talán megmenekedhet a fegyveres konfliktusokba való belekeveredés veszélyétől. Amikor Rameau 1739. decemberében bemutatta Dardanos című operáját, ez a vita éppen a csúcspontján tartott. Már túl volt 3 operán, amikor bemutatták ezt a művet, amely annyiban okvetlenül hasonlítható Lully műveihez, hogy természetesen ez is alapvetően a görög mitológia történeteiből lelkedzett. Persze fontos, hogy tudjuk, a lelkedzés nem szoros leszármazást jelent. Mert hogy a történetet meglehetősen átalakították, mint ahogy ez a barokk operákban szokás is volt. A librettista a szövegkönyvírásban nem különösebben jártas Charles-Antoine Leclerc de la Bruyère, aki drámaíróként, szerkesztőként és diplomataként is működött ebben a korban, a trójai mondakörből vette az opera történetét. A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel álltunk szemben, mert hogy Dardanos a trójaiak ősapja volt. Ő volt a Dardán nép vezére, amely azután később, már jóval a halála után megalapította Tróját. Itt még nem járunk, az opera egy ennél korábbi szakaszát mutatja be a trójai mondakörnek, azt a szakaszt, amikor Dardanos megszerzi magának a Früg király lányát,
feleségül veszi, és egy új nép megalkotásához lát. Ez a görög mitológia szerint meglehetősen békésen zajlott. Dacára annak, hogy a görög mitológia a békés történetekben nem annyira gazdag. Ám ez Rameau-nak, illetve librettistájának kevésbé volt kézreeső, ők egy szerelmi bonyodalommal és egy háborúsággal tetézték meg ezt a történetet. Náluk a früg király Teukrosz háborúban áll Dardanosszal, és a früg király lánya úgy szerelmes Dardanoszba, és viszont, hogy erről az érzelemről a fiatalok egyike sem tud. Pontosabban nem tudják, hogy ez az érzés kölcsönös. Rameau ennek a királylánynak, ennek a früg királylánynak, akit az operában Ifizének hívnak, a görög mitológiában éppenséggel máshogy, de ez számunkra indiferens, gyönyörű lírai áriákat adományoz. Az első felvonás éppen egy ilyen lírai áriával kezdődik, amely egyszer s mint jól jelzi azt a hihetetlenül lírai vokális írásmódot, ami Rameau műveit éppenséggel Lullitől annyira megkülönböztette. A felvételen, amelyet majd módjukban áll meghallgatni, és amelyből most mi egy rövid részletet fogunk meghallgatni, Mark Minkowski vezényli a Le Musicien de Louvre zenekarán. Az énekes pedig Ifize alakítója Véronique Jeans.

A Dardanus első felvonásából hallottuk tehát Ifize áriáját, és amint említettem, a felvonás ezzel az áriával indul. Ám maga a mű, barokk operáról lévén szó, nem ezzel az áriával indul, mert hogy a műhöz természetesen egy prológ is tartozik. A prológ a kor szokásainak megfelelően mitológiai keretbe helyezi, isteni keretbe helyezi a történetet. A prológ szerint Ámor palotájában Vénusz arra utasítja az örömöket, hogy táncoljanak az elalvó Ámor számára. A történetben e ponton megjelenik a féltékenység, aki fölébreszti Ámort, ezután pedig közmegegyezés alapján megismerjük Dardanos történetét. Az előadás tehát a megszólaló, a prológban jelenlévő istenek és mitológiai alakok számára kerül előadásra. A történet úgy folytatódik, hogy az egymás érzelmeiről mit sem sejtő szerelmesek, akik tehát hivatalosan egymással ellenséges viszonyban állnak, egy csodálatos véletlen, pontosabban egy csoda következtében tudomást szereznek egymás érzelmeiről. Egész pontosan úgy, hogy Dardanos arcot cserél egy varázslóval, e varázslónak pedig Ifize szerelmi vallomást tesz, megvallja, hogy szerelmes Dardanosba. Dardanos ekkor leleplezi önmagát, és jelzi, hogy az érzés kölcsönös. Ifize, mint szemérmes mitológiai alakhoz illik, megijed és elmenekül. Dardanost pedig elfogják a frűg király katonái. A történet úgy folytatódik, hogy a frűg király hozzá akarja adni a lányát Antenorhoz, szövetségeséhez, akit arra vet rá, hogy együtt küzdjenek Dardanos ellen. Ám de megjelenik egy tengeri szörny, és ez a tengeri szörny bosszút akar állni azért, mert Dardanost elfogták. Dardanos ugyanis a főisten Zeus, vagy hogy latinosan mondjuk Jupiter gyermeke, és az ilyen fiakat meglehetősen kockázatos tömlöcbe vetni. Mindeközben Dardanos előtt álmok sora jelenik meg, amelyek arra veszik rá, hogy ő is győzze le azt a bizonyos tengeri szörnyet, aki paradox módon épp az ő megmentésére küldetett. Antenor, a herceg, aki tehát ugyancsak Ifize kezére vágyik, és Dardanos együtt jelenik meg a tengeri szörny legyőzésére, és a dolgok természetéből fakadólag Dardanosnak meg kell mentenie Antenor életét. A történet innen már viszonylag gyors ütemben halad az ötödik felvonásban bekövetkező boldog vég felé, ahol mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy Dardanos nem csak szerelmes, de hős is. Olyan hős, aki nem csak Jupitert tudhatja maga mögött, de Vénuszt is, akinek, mint azt a prologgal kapcsolatban említettük, az egész történetet előadták az örömök. Az örömök, akik a prologban táncukkal szórakoztatták Rameau operájában Ámort és Vénuszt. Több mint 30 tánctétel akad Rameau Dardanosában. Ezek közül hallgassuk meg két tamburent a harmadik felvonásból.

két tamburent hallottunk Rameau Dardanusából, az operából, amelyet műsorunk után az operalemez közvetítésen meghallgathatnak teljes egészében. Ahhoz képest, hogy Rameaut a 18. század második felében, majd azután a 19. század javában a Dardanos szerzőjeként volt szokás emlegetni, az opera tehát 1739-ben nem aratott kirobbanó sikert. A felelősség jelentős része a meglehetősen tapasztalatlan librettistára hárult, és furcsa módon, bármennyire paradox is ez egy barokk operával kapcsolatban, különösen a túl sok csodás elemet kifogásolták a kritikusok. De Rameaunak is jutott a bírálatból, méghozzá egy meglehetősen furcsa bírálat. Túl sok zene van az operában. Ahogy a szöktetés a szerállyal kapcsolatban Mozart is kénytelen volt meghallgatni egy ilyen fejedelmi kifogást, Rameauval kapcsolatban is fölvetették a lullisták, hogy a zenéje túlságosan gazdag, túlságosan kiadós, túlságosan fölkavarja a hallgatókat. Rameau megfogadta a kifogásokat, megfogadta a jó tanácsokat, és 1744-re kicserélte az operájának szinte a felét. A harmadik, negyedik, ötödik felvonás cselekménye és zenéje is radikálisan megváltozott. 1744-ben olyannyira megváltozott a mű, hogy új műként mutatták be a közönségnek. A közönség ekkor sem volt még igazán rajongója a Dardanosnak, csak az 1760-as, még mindig Rameau életében tartott felújításon aratta végül azt az átütő sikert, amely azután bevitte a francia zenetörténetbe, és egyszer mind az opera irodalom egyetemes történetébe. A történet, ami ilyen módon megváltozott, kiirtódott belőle egy sor csodás elem, fölveti a lehetőségét annak, hogy a Dardanost két különböző operának tekintsük. És ilyeténképpen a mindenkori előadóknak választaniuk kell az 1739-es barokk tragédia és az 1744-es rokokó dráma között, amelyben a csodás elemnek már jóval kevesebb szerepe van. A műsorunk után felhangzó Mark Minkowski által 1998-ban vezényelt Dardanos lemezfelvétel azt a megoldást választotta, hogy alapvetően a zeneileg gazdagabb, dúsabb, 1739-es változatot rögzítették lemezre, de ebbe beillesztettek egy áriát. Egy áriát a negyedik felvonás elejéről, amely az haute-contre irodalom legszebb áriája. Ez az ária a címszereplőjé, és egy börtönben szólal meg. Hallgassuk meg ezt az áriát John Mark Ainslie előadásában, változatlanul Mark Minkowski vezényletével, és utána ejtsünk néhány szót arról, mi a csuda az haute-contre.

Rameau Dardanos című operájának negyedik felvonásából hallottuk a Lieu funeste kezdetű áriát John Mark Ainsley előadásában, vezényelt Mark Minkowski. Ez az ária tehát az opera 1744-es második változatából való, ám Mark Minkowskiék azt a döntést hozták, hogy ezt az áriát különösebb sérelem nélkül beillesztik az általuk előadandó 1739-es lehetőségig hű eredeti első változatba. Az ária haute contre hangfajra íródott, amely a francia operairodalomnak és a francia barokk operairodalomnak különösképpen meghatározó hangfaja. Magyarul meglehetősen elterjedt, de botor módon a kontratenorral szokták összekapcsolni, azonosítani az haute contre, pedig ez a magas fekvésű, a zenei szövetben az alt funkcióját betöltő tenor szólam nem kontratenor módon, nem falzetben szólal meg, hanem mellből, igen erőteljesen, ahogy azt John Mark Ainsley előadásában volt alkalmunk meghallgatni. Önöknek pedig perceken belül lehetőségük nyílik arra, hogy Rameau Dardanos című ötfelvonásos operáját prológgal teljes egészében meghallgassák Mark Minkowski vezényletével a Le Musicien du Louvre zenekarának előadásában remek énekesekkel, akik között éppenséggel még Magdalena Kozsena is ott található 1998-ból. Szép, tartalmas estét kívánok önöknek a Dardanosszal, és kérem jövő héten, illetve ha egy módjuk van rá, minden kedden tartsanak velünk, hallgassák meg a prológot az opera közvetítés előtt. Köszöni a figyelmüket László Ferenc, aki Katona Márta és Lukács Miklós nevében is búcsúzik önöktől. Szép estét, viszont hallásra!

0: A 2017. szeptember 5-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a Tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke is. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői holnap kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reformjavaslatokról. Szeptember elejétől az országos egészségbiztosítási pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány és Trattmann László alapítványtól, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy az egyedi nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. Kovács Csaba Ibl-díjas, Prima Primissima díjas építész lesz augusztustól a Moholy Nagyművészeti Egyetem rektora. Kovács Csaba az Építészeti Intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Feladatai közé tartozik majd az egyetem oktatási, kutatási és innovációs, valamint egyéb kreatív, alkotói és tudományos tevékenységeinek az irányítása, emellett a hallgatók, oktatók és kutatók tudományos, szakmai és életminőségbeli támogatása, fejlesztése. Holnap után kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Lupe Színház társulással közösen. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, filmvetítések és kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. És végül a várható időjárásról. Borult időre számíthatunk holnap, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni, a szél viharossá fokozódik. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, mai utolsó híradásunkkal 23 óra 55 perckor várjuk Önöket.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Papp Sándor nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám már a prológban felvezette, ma este Jean-Philippe Rameau Dardanus című operáját hallhatják 5 felvonásban prológussal. A szereposztás a következő. Vénusz Mireille Dölöns szoprán. Teukrosz, Frígia királya, Russell Smythe, bariton. Ifis, Veronique Jeans, szoprán. Antenor, Laura Nauri, baszbariton. Dardanus, Jupiter fia, John Mark Ainsley, tenor. Isménor, mágus, Jean-Philippe Curti, basszus. Első frígiai asszony, pásztorlány és első álom, Magdalena Kozená, mezzoszoprán. Második frígiai asszony, ámor és öröm, Françoise Massé, szoprán. Egy frígiai, Jean-Louis Bindi, basszus. Második álom, Jean-François Lombard, kontratenor. Harmadik álom, Marcos Puyol, basszus. Közreműködik a Les Musiciens du Louvre ének és zenekara, vezényel Marc Minkowski. Hallgassuk a prológust és az első felvonást.

A prológust és az első felvonást hallottuk Jean-Philippe Rameau Dardanus című operájából. A szereposztás a következő. Vénus, Mireille Delange, szoprán. Teucros, Frígia királya, Russell Smythe, bariton. Iphis, Véronique Jeans, szoprán. Antenor, Laurent Nauri, baszbariton. Dardanus, Jupiter fia, John Mark Ainsley, tenor. Isminor, mágus, Jean-Philippe Curti, basszus. Első frígiai asszony, pásztorlány és első álom, Magdalena Kozená, mezzoszoprán. Második frígiai asszony, ámor és öröm, Françoise Massé, szoprán. Egy frígiai, Jean-Louis Bindi, basszus. Második álom, Jean-François Lombard, kontratenor. Harmadik álom, Marcos Puyol, basszus. A Les Musiciens du Louvre ének és zenekarát Mark Minkowski vezényli. Hallgassuk a második felvonást.

A második felvonást hallottuk Jean-Philippe Rameau Dardanus című operájából. A szereposztás a következő. Vénusz Mireille Delange szoprán, Teukros Frigia királya, Russell Smythe bariton, Ifis Véronique Jeans szoprán, Antenor Laurent Nauri baszbariton, Dardanus Jupiter fia, John Mark Ainsley tenor, Isminor mágus, Jean-Philippe Curti basszus, első frígiai asszony, pásztorlány és első álom, Magdalena Kozená, mezzoszoprán. Második frígiai asszony, ámor és öröm, Françoise Massé, szoprán. Egy frígiai, Jean-Louis Bindi, basszus. Második álom, Jean-François Lombard, kontratenor. Harmadik álom, Marcos Puyol, basszus. Közreműködik a Les Musiciens du Louvre ének és zenekara, vezényel Marc Minkowski. Hallgassuk a harmadik felvonást.

A harmadik felvonást hallottuk Jean-Philippe Rameau Dardanus című operájából. A szereposztás a következő. Vénusz Mireille Dölöns szoprán, Teukros Frígia királya, Russell Smythe bariton, Ifis Véronique Jeans szoprán, Anténor Laurent Nauri baszbariton, Dardanus Jupiter fia, John Mark Ainsley tenor, Isménor, mágus, Jean-Philippe Curti, basszus. Első frígiai asszony, pásztorlány és első álom, Magdalena Kozsena, mezzoszoprán. Második frígiai asszony, ámor és öröm, Françoise Massé, szoprán. Egy frígiai, Jean-Louis Bindi, basszus. Második álom, Jean-François Lombard, kontratenor. Harmadik álom, Marcos Puyol, basszus. Közreműködik a Les Musiciens du Louvre ének és zenekara, a karmester Mark Minkowski. Hallgassuk a negyedik felvonást.

A negyedik felvonást hallottuk Jean-Philippe Rameau Dardanus című operájából. A szereposztás a következő. Vénusz, Mireille Dölöns, szoprán. Teukros, Frigia királya, Russell Smythe, bariton. Iphis, Véronique Jeans, szoprán. Antenor, Laurent Nauri, baszbariton. Dardanus, Jupiter fia, John Mark Ainsley, tenor. Isménor, mágus, Jean-Philippe Courty, basszus. Első frígiai asszony, ámor és öröm, Françoise Massé, szoprán. Egy frígiai, Jean-Louis Bindi, basszus. Második álom, Jean-François Lombard, kontratenor. Harmadik álom, Marcos Puyol, basszus. A Les Musiciens du Louvre éneki zenekarát Mark Minkowski vezényli. Hallgassuk a befejező, ötödik felvonást.

0: Elhangzott Jean-Philippe Rameau, Dardanus, opera 5 felvonásban prológussal. A szereposztása következő volt. Vénusz, Mireille Dölöns, szoprán, Teukros, Frégia királya, Russell Smite, bariton, Ifis, Véronique Jeans, szoprán, Anténor, Laurent Nauri, baszbariton, Dardanus, Jupiter fia, John Mark Ainsley, tenor, Isménor, mágus, Jean-Philippe Curti, basszus, első frígiai asszony, pásztorlány és első álom, Magdalena Kozená, mezzoszoprán, második frígiai asszony, ámor és öröm, Françoise Massé, szoprán, egy frígiai, Jean-Louis Bindi, basszus, második álom, Jean-François Lombard, kontratenor, harmadik álom, Marcos Puyol, basszus. Közreműködött a Les Musiciens du Louvre éneki zenekara, vezényelt Mark Minkowski. 2017. szeptember 5. kiadásunk ismétlését hallották. A szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást a pihenit érőknek, jó éjszakát kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Május 13-án a Bartók Rádió zenei díját az évzenekara kategóriában az Anima Musicae kamarazenekar kapta. Két nappal később a Bartók Rádió tavaszi kortárzenei seregszemléjén az Artriumon, annak második programján ők álltak pódiumra a Doknányi Ernő zenei központban. A karmester Horváth Barázs volt. Előadásukban 4 szerző, Pejser Matyó Tamás, Hollós Máté, Balog Máté és az Ars Nova műsorvezetője Bánkövi Gyula egy-egy műve hangzott el. Összeállításunkban itt készült hangfelvételeinket ismerhetik meg. Köszöntöm hallgatóinkat! A hangverseny vezérfonala a régebbi korok muzsikája, világa volt. Az elején és a végén 2 nagyobb szabású alkotás szólalt meg, köztük 2 rövidebb darab társaságában. Az első Belser Matyó Tamás Concerto Antico című darabja volt. A majd félórás kompozíció 2 szólistát is foglalkoztat. A hegedű szólót az Anima Musicae alapítója és hangversenymestere G. Horváth László játszotta, a gordonkás Rózsa Rihárd volt. A Concerto Antico cím onnan ered, hogy a 3 tétel 3 régi, különböző eredetű, nemzetiségű és korszakú darabot dolgoz fel. Egy 17. század közepéről származó német land kíséretes dalt, egy 16. század elejé francia kórusművet, valamint egy 16. század végéről való angol hangszeres táncot. E 3 nyelvi, stiláris és földrajzi világ a tisztán vonós hangzás révén kapcsolódik össze, mely a 18. század jellegzetes olasz koncertóinak hangulatát is felidézi. Következzék tehát Belser Matyó Tamás Concerto Antico című darabja.

Concerto Antico címmel Belser Matyó Tamás 2020-ban írt művét hallották. A két szólista G. Horváth László hegedű és Rózsa Richárd kordonka művész volt. Az Ars Nova adásában az Anima Muzicé Kamara zenekar játszik. A hangfelvétel az idei Artrium Fesztivál a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének második hangversenyén. Május 15-én készült a Dohnányi Ernő Zenei Központban. A karmester Horváth Balázs volt. Hollós Máté Cantata Concertante című művével folytatódott a program. A negyedórás alkotásról így ír a szerző. Virág Emese éveken át biztatott olyan kompozíció megalkotására, amelyet női énekes szólista, zongora és vonószenekar szólaltatna meg. A 2019-es Artrium koncertsorozaton tartott bemutatón betegség miatt mégsem ő ült a zongoránál. A darab akkor még két tételes volt. Az egyikben Tóth Árpád Szeretnék átölelni, a másikban Radnóti Miklós Sem emlék, sem varázslat című verse az énekelt szöveg. Ezek között tartalmi kapcsolat nincs, csupán a líra konkrét fogalmakból megfoghatatlanná rebbenő mi volt a kapcsolja őket össze. Az ilyen sorok, mint Tóth Árpádnál, ha kővel dobták, szívét dobta vissza, ha szívvel dobták, halkan énekelt. Vagy Radnótinál, hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs. Még soha nem adtam szöveget hangszeres művész szájába, de ez a talán ilyen dramaturgiai gesztusra indított. Azóta a két lassú tétel közé egy játékosabb, mint egy szkercó is került, József Attila Hétért című versére. Hollós Máté Cantate Concertante, az énekes szólista Miksa Drien, a zongoránál Virág Emese.

Hollós Máté Cantata Concertante című művének szólistái, Miks Adrien ének és Virág Emese zongora művész voltak. Az Ars Nova adásában az idei Artrium Fesztivál második koncertjének hanganyaga szól, melyet május 15-én rögzítettünk a Doknányi Ernő Zenei Központban. Az esten az Anima Muzicé Kamara zenekar játszott Horváth Balázs vezényletével. Harmadikként Balog Máté Suite in Three című műve szólalt meg. A Suite 3-ban a budapesti vonósok felkérésére készült 2019-ben. A mű tételei hármas lüktetésű, de különböző karakterű barokk táncokból inspirálódtak a következő sorrendben. Ouverture, franciás jellegű nyitótétel, a király bevonulásához. Recitativo, numero 1, a nagybőgő kommentje. Courant, pergő ösztánc olasz modorban. Sarabande, megfontolt, de súlyos spanyol mondani való. Recitativo numero 2, a nagybőgő ellen echója. Minuet, könnyed francia mozaik, ami távolról szemlélve Johann Sebastian Bachot ábrázolja. Réjouissance, a király és kompániája nyugovóra tér.

az Ásznova adásában az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének második hangversenyét hallják, melyen május 15-én az Anima Muzicé Kamara zenekar játszott a Dohnányi Ernő Zenei Központban. A karmester Horváth Balázs volt, a mikrofonnál Bánkövi Gyula. Balogh Máté Sweet in Three című művét hallották, a kompozíció 2019-ben a budapesti vonósok felkérésére készült, miként az este záró alkotás is. Biberi Ámó című művem alapötlete akkor fogant meg, amikor Benzsel Miklóssal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala volt elnökével, egy hangverseny után Heinrich Ignaz Franz von Biber világáról beszélgettünk. Ő is, miként magam is, nagy rajongója a német barokk mesterzenéjének. Egyetlen egyet sajnálunk csak, hogy igen kevés zenekari, illetve vonószenekari alkotást hagyott hátra. Ez indította el a fantáziámat, hogy lehetne írni egy olyan alkotást, amelyben valamiképp megjelennek világszép rózsafűzér szonátái, melyek eredetileg hegedűre és orgonára, illetve csembalóra készültek. Ennek nyomán született meg a Biberi Ámó. A cím többes utalású, hiszen vonatkozik arra is, hogy szeretjük, illetve hogy szeressük Bibert. Az alapkoncepció az volt, hogy egy olyan mű készüljön, melyben szervesen olvad egybe Biber, illetve Bánkövi zenei világa. Egymásból kinőve, átmenetekben, olykor-olykor kommentálva. Alapötletét a 16. szonáta, az őrangyal témája adta. Ez a szonáta egy szóló hegedűmű L'Angelo Custode címmel, csodálatos passzakájával. Ennek 21. századi tovább gondolásával indul a darab. Majd következik a titokzatos rózsafűzér harmadika, akit te szent szűz a világra szültél, Gesù il figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria. Az első interlúdió után a fájdalmas rózsafűzér utolsója szól, akit érettünk keresztre feszítettek, Gesù e croce fisso e muore in croce. Ezt követően ismét egy közjáték következik, majd szólal meg a dicsőséges olvasó második titka, aki a mennybe fölment. Gesù ascende al cielo. A 27 perces darabot a visszatérő passzakája téma zárja. A Biberi Ámóban a vonószenekar két részre oszlik. A jobb és bal oldalon egy-egy hat fős, egy gordonkából, egy brácsából és négy hegedűből álló csoport található. Őket köti össze a tengelyvonalban játszó szóló hegedű, illetve brácsa és nagybőgő.

0: Piber Jámó címmel 2023-ban a budapesti vonósok számára írt művemet hallották. Ezúttal egy koncertfelvételről szólalt meg a Biber tiszteletére az ő hegedű szonátáit felhasználó kompozíció. Az Anima Muzicé Kamara zenekar játszott, Horváth Balázs vezényelt. A hangfelvétel május 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban készült, a Bartók Rádió idei tavaszi kortárs zenei seregszemléjén az Ártriumon. A sorozat harmadik hangversenyének hanganyagával, melyet május 16-án Nyíregyházán rögzítettünk, s melyen a Kántémusz vegyeskar énekelt Szabó Soma vezényletével a holnapi Ars Novában ismerhetik meg. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Klub hallgatóit, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma egy témára lesz időnk a rövid jazz műsorban. László Attila szerzeménye Tell Your Story hangzik el az idei Bartók Rádió díjazottak előadásában. László Attila gitározik, Borbé Mihály tárogatón és szoprán szaxofonon játszik, Vukán György jazzalkotói díjban részesült László Attila és Babos jazz előadói díjban Borbé Mihály. Mellettük Olá Kálmán zongorázik, Latman Béla basszusgitáron játszik, Borlai Gergő dobol.

0: A mai éjszakai jazzklubban egy témára volt időnk, László Attila Tell Your Story szerzeményét hallottuk. László Attila gitáron, Borbély Mihály tárogatón és szoprán szaxofonon játszott, Olá Kálmán volt a zongorista, Latman Béla a basszusgitáros, Borlai Gergő dobolt. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az éjszakai jazzklub végén a szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy erősödjön a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés a két ország között. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Partnerséget és érdemi párbeszédet kért a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A tárgyalások holnap kezdődnek. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi Nagy Cirkuszban. A Mirázs című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez a Nemzetközi Cseperedő Alapítvánnyal együttműködésben. Új irodalmi verseny indul magyarországi és határon túli középiskolások számára. Az Apostróf Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat a kortárs magyar irodalomhoz és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vehetnek részt. A részvétel ingyenes. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és a zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre általában 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket, Katona Márta és Mátyos Ottó nevében is. Alessandro Scarlatti lesz első zeneszerzőnk, ő a késő barokk korszak egyik legfontosabb olasz zeneszerzője volt. Palermóban született, aztán Rómában dolgozott, és nagyon nagy hírnevet szerzett opera szerzőként. A nápolyi operaiskola egyik legjelentősebb alakjának tartják, több mint 100 operát írt, és ezek nagyban hozzájárultak a műfaj fejlődéséhez. Persze írt mást is, kantátákat, oratóriumokat, és jelentős hatással voltak a művei Händelre és Mozartra is. Az A-moll koncertó szól a notturno elején.

Alessandro Scarlatti Amol blokkflőte versenyét hallottuk Leonard Shelb szólójával. Scarlatti életének nagy részét Nápolyban töltötte, itt udvari zeneszerzőként dolgozott, a műveit pedig Európa több nagyvárosában előadták már életében is. Most Chopin Hámoszkercóját játssza Ronald Wright, igen.

Schopenhauer szkercóját Ronald Breitigem előadásában hallottuk. A zongora mű legszebb része talán a lassú lírai közjáték, ez egy lengyel gyermekdal, harmonikus színekkel. Hát Chopin vérbeli pianista volt, gyakorlatilag tudjuk, hogy csak zongorára komponált. Most egy ismeretlen zeneszerző néhány művét halljuk.

Egy ismeretlen zeneszerző muzsikája szólt az elmúlt percekben. Lányka a hegyfokon, ez egy szimfonikus költemény, a zeneszerző Vajnő Rajtjó. A finn szerző Scriabin és Debussy világának megismerése után találta meg egyéni és nagyon kifejező hangját. A szimfonikus költeményt a Finn Rádiózenekar játssza.

Vajnő Rajtio kompozíciója hangzott el, Lányka a hegyfokon, szimfonikus költemény. Maradunk a finneknél. Aino Juhani Rauta Vára Nocturne és Tánc című zeneműve következik. Ez a finn szerző rendkívül művelt muzsikus volt, irodalommal is foglalkozott, hazája meghatározó szellemiségű muzsikusa volt.

Eino Juhani Rautavaara Nocturnes Tanz című kompozícióját Johann Dalene és Nicola Eimer adta elő. Rautavaara neve gyakran felbukkan itt a Notturnóban, hiszen a Finn Rádió is nagyon sok felvételt küld az Eurorádiós nagy közös kosárba, és hát Rautavaara az egyik legismertebb finn muzsikus. Malcolm Arnold kis szvittjét halljuk.

Malcolm Arnold kis szvittjét John Painter átdolgozásában az Edmontoni fúvós együttes adta elő, vezényelt Harry Pinkin. A zeneszerzőnek a fúvós hangszerek voltak a kedvencei, de ő is ismert művész volt. Most egy nagy kedvenc következik, Mozart 550-es körüljegyzékszámú Géma szimfóniája.

Mozart G-moll szimfóniáját a Lengyel Rádió Varsói zenekar adta elő, vezényelt Mihály Klauzá. Van karmester, aki egészen lassan kezdi a darabot, valaki sodról lendületet, szenvedélyességet visz a zenébe, ezen jókat lehet vitatkozni, ugye a tempók mindig kérdésesek. Jean Barrière G-dur szonátáját halljuk.

Jean-Barrière Gédor szonátáját, a Fouqué Duo adt elő. Az első blokk végén Grieg Álma zongora versenyét halljuk Zsigmond Sletterbrek szólójával. Grieg egyik legboldogabb napja volt, amikor elvitte a zongora versenyét Liszt Ferencnek, és a mester rendkívül elégedetten nyilatkozott a versenyművel kapcsolatban.

Edvard Grieg álma zongora versenye hangzott Sigurd Sletterbrek és a Trondheimi szimfonikus zenekar tolmácsolásában vezényelt Eivind Odland. Nem akármilyen nehézségű ez a versenymű, és állítólag Liszerenc kapásból első látásra játszott el annak idején, lenyűgözve vele mindenkit, elsősorban persze Grieget. 2 óra van.

Samuel Hasselhorn és Julius Drake dalestje következik a Notturnóban. Egyébként a következő blokk a Schumann családról szól majd, hiszen Clara és Robert Schumann több műve is felcsendül a következő két órában. Elsőként jó néhány Clara Schumann dalt hallgatunk meg. Az ő dalai a 19. századi német romantika különleges hangvételét képviselik. Bár ő elsősorban zongora művészként volt ismert, a kompozíció is jelentős értéket képviselnek. Clara Schumann dalait leggyakrabban a lírai bensőséges hangulat és finom érzelmi kifejezés jellemzi. Halljuk Clara Schumann zenéjét.